Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Már 2 óra után járunk, én pedig hozok egy rádió egy DJ-t, akinek pár napja volt a 4. házassági évfordulója. Ki ő? Igen, DJ Metzger Viki, akinek az igazi mai slágerében most Nagy Bogi és Miss Moody segített. Ők közösen hozzák ezt a kedvencet, az Éden, amit már is indítok.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy olyan DJ, aki imádja a dinókat, sőt, gyerekkorában nyári munkaként dolgozott, igazából teljesen ingyen önkéntesként az egyik dinó kiállításon a szülővárosa mellett. Jó fej dolog, Sam Feltől, aki most Rosalinnel közösen az igazi mai slágert hozza. Ez a Heart Like Mine.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő primáris Ray, akinek kettő telefonja van. Az egyik az, amit munkára használ, amin van social media, és van egy másik, ami viszont nincs. Azon csak a barátai érik el, meg persze a család, vannak rajta játékok, de semmi social. Ray, where is my husband? Az igazi mai sláger, amit már is indítok itt a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában olyan nagy kedvencek, mint Bibi Rex és a New Religion, Alex Kenji és a Bumble, vagy egy olyan nagy klasszikusok, mint Rihanna és a Diamond, vagy ilyen jó indítás. A Hearst dalám a Purple Disco Machine jön mindjárt, a Wonderful Life 2025-ös verziója. Csak itt a Rádió 1-en. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt veheti.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai sláger megy.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a dal ami picit nekem olyan, mintha az Oroszlán királyból lenne az eleje, mutatom.
1: Tényleg,
0: ott is a betétdal így kezdődik, de imádom! Két ó, Turn the Lights Off itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Egy csak igazi mai sláger megy, Balázséknál pedig ma újra játék akár 100 000 forintért. Ezt lehet besebelni a focis játékukban, én viszont az újabb nagy kedvencet indítottam már, Bibi Rexa Faithless dallal a New Religion-nel itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és aki nem tudja, hogy most mit csináljon, nem álmos, hogy éppen munkában van egy pici ideje, akár megnézheti a csillagokat is, ugyanis ritka csillagászati jelenség van a napokban, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton egészen pontosan, és ha minden igaz, akkor június 9-én kedden, vagyis ma este, amikor a legközelebb vannak egymáshoz egyébként, ezek a bolygók is a leglátványosabb lesz. A Radio1.hu nélünk még tippeket, hogy merre kell nézni és hogyan. Mondom még egyszer, Radio1.hu. Én pedig Alex Kencsi már is a nyár egyik nagy kedvencével, a Bumble-é, amit indítok itt a Radio1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig Balázsik, akiknél újra játék! Akár 100 000 forintos napi nyereményért. Loi Get Lucky, ez pedig az igazi mai sláger, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 4 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és vannak példák arra, hogy a valóságshowból ki lehet törni, és nem kell feltétlen belerakni, ragadni abba a szerepbe, főleg, hogyha egy picit több van bennünk. Hát az egyik példa erre egyértelműen Joel Corey, aki ugyancsak egy angol valóságshowban kezdte, aztán pedig a világ egyik legismertebb DJ-je és producere lett. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle az igazi mai sláger, Joel Corey és a Galantis jön, és a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem felkészültök az újabb nagy játékra Balázséknál. 0620 311 111, itt lehet jelentkezni, főleg azoknak, akik ügyesek fociból, mert hogy focis kérdéseket fognak Balázsék feltenni, hogy egyszerre két játékosnak, és aki több helyes választ tud, az lesz a nyertes, naponta akár 100 000 forintot is be lehet zsebelni ezzel. Ez a rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig jönnek továbbra is. Most például a Toy Story 5-be betétdal írott Taylor Swift. A mozi egyébként a következő héten már debütál. Ez pedig az újdonságtól az Oplight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 5 óra után 11 perccel szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Július 9-e van, a Félixek a névnaposok. Nekik sok boldogságot. 6-tól jönnek Balázsék, és igen, lesz náluk játék. Akár 100 000 forintot is lehet nyerni, mesélek még erről. Most viszont hozom az újabb nagy kedvencet. Kesmér jön ez.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig nem csak, hogy jönnek 6 órától, de újra hoznak egy játékot, amivel akár 100 000 forintot is lehet nyerni. Focis kérdések jönnek, foci VB-lázban égjük, igen, ahogy kb. A fél világ, sőt, hát szerintem az egész világ most ebben van. Nagyon várjuk már, és erre egy jó kis alapozás ez a játék, amivel akár naponta 100 000 forintot is lehet nyerni. Hattól tehát Balázsék addig viszont ilyen nagy kedvencek, mint ez, Shawn Mendes és a Treat You Better a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy eső, de 29 fok, holnap eső, de 26, csütörtökön eső, de 24, pénteken napsütés, de 23. Most egyelőre legalábbis ez az előrejelzés, ha minden igaz, akkor viszont hétvégére megint 24-25 fok eső mentesen, és még ha egy picit ezt feljebb tornázódik addig, akkor na, egészen rendben lesz ez. Martin Garrix, Dua Lipa, Scared to be Lonely, a hírek után ezt indítom. Aztán jön a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor az újabb focis játékkal és akár 100 ezer forintos nyereménnyel. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-gyel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Gabival, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Van forró vizet, Zsül? Tudsz forralni? Forralni?
2: De nagyon forrót?
1: Ki akarok próbálni valamit?
2: A
1: kísérletet. Tessék?
2: Hangyákra?
1: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
2: Mehetünk,
1: csináljuk?
2: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
1: Eszter, benne vagy, úgyhogy felé kipróbáljuk?
3: Nem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
1: Egy bögrényi forró vizet hozzá, Léci.
3: Zsűl, tudja, hogy miért hozzá?
1: Ne, fogalma nincsen egyébként.
2: De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
3: én azért részt vettek ebbe, a más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
1: Na, most egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
2: Elég!
1: A repülőgépen.
2: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
1: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken.
3: Micsoda?
1: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
2: Tehát évési sérülések.
1: Farmeron keresztül.
2: Igen.
1: De nadrágon keresztül.
2: Persze.
3: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétárság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem ez most ilyen reptéri kávé, nem?
1: Ez reptéri
2: ez
1: kávé?
2: Már a repülőgépen volt.
3: Repülőgépen. Nem.
1: Igen, ez a repülőgépen
2: igen,
1: történt,
2: és ott
1: persze.
2: Ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmen, a drágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmen, a drág.
1: Az nem védi meg?
2: Hát nem, másodperc a tártás.
1: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a pohárába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és az, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott csúán leszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
3: Pizsomát?
1: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
2: Hát az látszik, az égett bőr, azt figyelj.
1: Az megmarad?
2: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
3: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
1: A kávét?
3: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, hogy úgy kell csinálni, mint a technisnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
1: Akkor visszamegy, igen, mint a technisnek a feje.
3: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces, hogy ez.
1: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a technisnek a feje behúzódik a páncélba, és eltűnik.
3: Igen, nem most kapjátok.
2: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis
3: kuki. Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
1: durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
3: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
1: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet
2: egy
1: kávéval.
2: Nem, hogy nem lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
3: Mert tudod, a súrgódást nagyon fáj neki a
1: húf. Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
2: Ugyanaz, csak lent.
1: Atya úr is.
3: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
2: De az átültetés is fáj. Meg
3: hát, de
2: után,
3: csak kicsit,
2: de nem lesz
3: ki kell
2: olyan.
3: Bírni, de utána már jó lesz.
1: De azt írja Virgin Atlantic, figyelj, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
2: Jó fejek.
3: Ezek kívül kapni 600 kilométert légi.
1: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
2: egyébként nem működik
3: elég
2: a
3: elég fontos dolgot vettek el tőle, igen.
1: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál föl, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
3: Epeműtét, 2010.
2: Az már egy gyerekkor.
1: Túlzabáltam. Neked mit van? Látható?
2: De neki csak lelkisérüléseim
3: vannak. Nekem főleg lelkisérüléseim vannak.
1: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
3: A belsőségülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
1: Gyerekkorban?
3: Nem, ez is tavaly volt.
1: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bámésod, egy sebed?
3: De. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott
1: a lábfejről. És azok ilyen kalapácsújjaid vannak?
3: Addig is azok voltak.
1: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
3: Igen, én kapaszkodó súlyai vannak.
1: Abszolút. Téged nem lehet fölökni.
3: Neked nagyon hosszú lábujjai vannak. Igen.
1: Bárki neked vagy nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
3: Ez ilyen, kérem, hogy visszafogok rajta.
1: Olyan, mint itt a denevér.
3: Igen, igen.
1: Lóksz érted az erkéről, de nem esel le.
3: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
2: Az meg nem látszik.
1: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
2: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
1: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
2: A körmöm alatt, ugye az első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
1: És dobta a nagykést.
2: Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
1: És ott egy is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
2: Menj, hozz egy körzőt, Gyula!
1: Tényleg full érzékeny?
2: Full.
3: Ne, csukba aztán, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
2: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék.
1: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülését. Ránézel a testedre, és tudod, hogy nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
3: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés próbálkozás, illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor úgy belenyúltam.
2: Végre normálisan helyre tették.
1: Kiegyenesedett a kis ujjad.
3: Igen, igen.
2: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van. Nagyon szerettem.
3: Ezt apámmal is csinálták, amúgy
1: ez akkor minden normális laktanyába, kollégiumba ezt csinálják, igen. Zsül, mit van gyerekkorban? Ott...
2: Herpes.
4: Nekem
1: Csak azért rögül, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
2: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
1: Nem beszélek vele többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri újvegyébe, úgy, amikor nem figyel. Csak én...
3: Nem tudom, melyik ujjasz? De melyik az a középső?
1: Tényleg érzéketlen?
2: Itt, igen.
1: Szedd már bele, akkor gyorsan
3: keményen. Gyors,
2: de várjál, ha a bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
1: Mint a Bud Spencer filmen.
3: Tehát készül, csak így üzőt.
1: Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, még azonnal, fia, hülyeségre az a vehető, kis sétált, és behozott egy pikádot.
3: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
1: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
4: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöszített, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
2: Tényleg van
1: benne. Van egy ilyen kis dolog a kezelő.
4: Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
1: Nagyon durva.
4: A szemöldököm még az egyik.
1: Az a nagyapád, az nem az, csak az Gábölgyics. Az egy kicsit Gábölgyics lenne semmi.
4: A kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
1: Semmi köze hozzá, csak Gábölgyics a szemöldökön egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
3: Na mondjad, igen. Neked mit van?
1: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
5: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
1: Húsvágóbárd,
5: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor föl lehessen akasztani.
1: Igen.
5: Meg így lehajolta. Fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
1: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
5: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
1: De hogy megmarad, mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor.
3: Szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hagyotta vissza a támasztóját. és megadta a kerítésbe, hogy elhasolt vele. És, de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a görbe. És az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így, hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sűn úgy nézett ki a térde.
1: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél esztékába, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
2: Anyád senki nem azt mondta,
1: jó, oké, na a kis betadin, jó van, mennyi, aztán ezért csinál
3: figyelj,
1: tovább.
3: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát én magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső elemnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet, tehát végig bementünk a kórházba, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszek, csak a macska karmol. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolognak, akkor mondtam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, a hűvös folyosón.
1: Gyerek idő.
3: Igen, de akkor anyám fejében minden végigment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres mellbimbók, és a többi, és a többi.
1: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta vágási ég van, a kilógó érre játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra. Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
3: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy csináltam, majd nem senki.
1: De hogy elesett és megbotlott, és beleakadt a kampó.
3: Ott megkapaszkodott benne, felakasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy el akart a kapni, és felakasztott egy a szemébe.
1: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
3: Semmi olyan nem lett, de...
1: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
2: Bizony.
1: Seggben nagyon fáj, izomba, bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
3: A legfontosabbat feltettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, teljesen nem kijelhető, de gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 marék legóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a két kezemben volt 2 marék legó, és van egy csiga lépcső a házunkba.
2: És a legót pedig nem engedjük el.
3: Ezt nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy nem tudom, amúgy elvittetek a kórházba, hogy áll, nem kellett, jobban lettél.
1: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
3: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
1: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legó darabot.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
6: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön

0: Itt vagyunk, gyerekek, 6 óra után 16 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, hello, jó reggelt. Várjál, most már hangod is van, bocsánat. Jó reggelt, akkor
1: hello.
0: Újra. Kicsit halkítunk, hangosítunk, Feri.
2: Hello, szevasztok.
0: Jó reggelt. Gyerekek, itt vagyunk kedden egy gyönyörű bolygó együttállásnál. Nem tudom, látjátok? Nézitek?
3: Mi állt együtt?
1: Mit?
0: Hú, most még egy pár napig együtt áll. Egy nagyon-nagyon fényes. Ott van a Vénusz.
3: Igen.
0: És mellette ott van a Jupiter, gyerekek. És úgy néz ki, mintha a két bolygó az nagyjából egyenlő távolság lenne a Földtől. Napnyugta után keressétek a nyugati égbolton, gyönyörű. Tehát kiszúrja a szemedet. Bárhol fölnézel az égre, egy Vénusz-Jupiter együttállás van. Nagyon-nagyon szép.
1: Aj, Balázs, megint Kolumbusz Kristófra itt a
0: magát. Nagyon-nagyon. Én ezt nagyon szeretem.
2: Nagy távcsövetünk.
0: Én ezt nagyon szeretem, majd ha akarjátok, akkor osztok meg veletek egy-két
1: információt. De szoktál esténként ülni és nézed?
0: Én nagyon. Nagyon szeretem. Figyelj, az, hogy te szabad szemmel látsz egy bolygót, az valami egészen durva, és hogy a távolságokon gondolkozol az univerzumon, nagyon szép, napnyugta után néz fel a gyerekkel, ez neki is tök nagy élmény, ez egy nagyon ritka együttállás. És olyan, mint a két bolygó egyszerre lenne, közben, hát na mindegy, nem zaklatlak benneteket adatokkal, de felfoghatatlan távolságokra van egymástól a két bolygó is, meg tőlünk is.
2: Távolság! Csak áll-e-de.
3: Hogy van ez?
0: Mi a most berúgtatok? Ettől a hírtől berúgtatok?
3: Ú, mekkora zene, de szerettem. Ú, de jó.
1: Ne, hogy meghallgassuk véletlenül.
0: Hát nem, Julus.
3: Julus.
1: Megkaptál?
0: A tegnapi zombi támadás után, vagy nem tudom mi után, azt most nem hallgatjuk meg. Igazából, szóval, hogy, na mindegy, jó, vessetek egy pillantást az égre, juss a kezetekbe, jó? Hogy megmondtam,
3: az
0: ott
3: baj,
0: lesz.
3: Hogy nem bírom megvárni a nap lementét, tehát én majomkor lefekszem aludni.
0: Nem, addigra befröccsözöl.
3: Befröccsözök, iszik már gyerek.
0: Csak a testépítés? Csak a kreatin?
3: Csak a gyúrás?
0: Csak a fehérje?
1: Jó, az én edzőm beteg.
0: Na.
1: Úgyhogy azon gondolkozom, hogy megcsalja egy másik edzőjét.
3: Meghát. Hát gondolkodás nélkül. Az ilyet, aki
1: lázasodni mert.
3: Aki beteg mert lenni, amikor te vagy a partnere, hát kikérem magamnak.
0: Nagyon láttam az edződet.
1: Az enyémet?
0: Közös sztoriba megnéztem, és az edződet aztán direkt rákerestem, hogy tud esetleg ezt azt?
1: Hát figyelj, ő erős.
3: Ki, mint aki tud.
1: Ugye, az benne a legjobb, hogy Peti nagyon-nagyon erős. És
0: Petivel beszélnem kéne, elértem a terhelésem határát.
1: Úgy érzem,
0: úgy érzem, hogy maximálisan vagyok 3 év után, itt az ideje egy kicsit más útra lépni, úgyhogy szeretné felhívni a személyedződet.
1: Szerintem nyugodtan gyere.
0: Jó, hát ő volt itt benne egyszer a stúdióban. Kár, hogy akkor nem beszéltem vele.
1: Na látod, hát észnek.
0: Mi van a pult felül, és mi van a pult alól?
1: Mert ez nagyon jó fej. És van ugye a lányom, akit ha meglát, akkor mindig így dobálni szokott. És ugye már nagy, hát olyan 6-7 éveseket nem szokták dobálni. És akkor így kérdez, csak ránéz, és hogy na, mehet? A lányom csak így felmelekezik. Egy csak engedi magát. Engedi magát. Nagyon aranyos.
3: Ezért úgyhogy jó az erős ember a háznál. 6-7 éves. Figyelj, 18 lesz a lányod még.
1: Abban biztos legyen, hogy ott még dobálások lesznek. Úgyhogy így kell. Nem tudom, egyébként Anna verekszik oda ki?
0: Nem tudom, mi történik.
3: Egyébként, na, ha lenne, akkor
1: esetleg érzed,
3: hogy elgondolkodnál rajta?
0: Kinyisson Bali patikája?
1: Én nagyon megnézem, ahogy a vastagyakú Balit. Tudod, azért, de úgy, hogy
0: nem, gyerekek, nem úgy, hát ezt már nem úgy kell. Pici genetika, pici biológia, pici kémia. Finoman, hogy Amerikában vérvétel, utána egy picit a tesztót följebb hozzuk, megint egy vérvétel. Ez már nem az, hogy most belenyomod magadba a anabolikus szteroidot seggbe, nem erre gondolok, csak finoman, egy pici,
1: mint a mi időnkben.
0: Igen, mint a ti időtökben. Gyógyszertári minőségű tesztoszteron. Csak
3: jó,
0: egy pici,
3: ha mégis kell kevés az oltás, én megcsinálom neked, ide fölfekszel.
1: Reggelente elvigyek meg. Igen, de van olyan, hogy mit tudom, hogy megkapod a tesztoszteront, és akkor nagyon kannos leszel tőle.
0: Ha biztos vannak ennek hatásai, kicsit megemeli a tesztoszteron szintedet, kicsit többet egyszer erősebb vagy, jobb formában vagy, tehát azért ez nem úgy illegális, tehát egy kicsit belenyúlsz a biológiába, de nem tudom, növivel, vagy valamilyen stromba, vagy napozin, vagy ilyen szarokkal,
1: régi román ezeket amúgy.
0: Hát ezek ilyen 90-es évekbeli cuccok ám egyébként, tehát ezek már nem nagy cuccok, de egy kicsit úgy nem.
1: És mi, hogyha mélyebb lesz a hangod tőle?
0: Hello, sziasztok! Kicsit rájtam.
3: Vagy mi van, ha magasabb?
0: Sebastian Balázs vagyok! Eléggé feszült mostanában. Jó lenne, nem szólnátok be, gyökerek.
1: Megjön a Balázs, és mindig lenne, hogy egy nagyon férfias illata hozzá. És ugye ez is meg, és mindenkinek rácsapna a seggére.
0: Mi a felikém? Na mi van? Rányúzgatunk! Na mi van? Hallod? De egy kis csiroska vagy így, ahogy üldögelszik ebbe a pólóba. Velkom.
1: Na, én ezt nagyon szeretném. Figyelj, én hozzájárulok
0: ehhez. Jó, szólni fogok, ha megy a kúra, jó?
1: Szerintem
0: jó,
1: megy a
0: kúra.
2: Zsül, cicám, gyere csak ide!
1: Nagyon szeretem.
0: Ez lesz, szólni fogok, hogy lehet, hogy egy kicsit

0: gyengébb leszek, hogy kicsit feszültebb, vagy esetleg sírógörcseim lesznek néha, mert az ösztrogén nem is emelkedik. Szólni fogok, jó, hogy gyerekek, ne arugjatok, most éppen mindenen elbőgöm magam, meghalok egy Roxette-dalt, és zokogok a kocsiba, úgyhogy...
1: Valaki a Purple Rain-re bünteti magát?
0: Igen, danabolt a népnek, danabolt éve valaki. Ja, szóval, igen, az lenne az igazi Balázs, az igen. Milyen szar hallgatni, hogy nektek emelni kell a tesztoszteron szintet, nekem meg csökkenteni, kis bors írta nekünk, hát szerencsés, hogy igen.
1: Hát lehet, hogy lányom úgyis PCO se van, tudod. Úgyhogy nem lehet ezt tudni, hogy kinek mi a problémája. Amúgy az van, hogy például a lányoknál, akinek van, aki most ez nagyon ugye, hát divatos idézőjelben ez a hormon eltolódás, mert nem tehetünk róla, de hogy sokaknak van, és ezért a lányok például sokkal gyakrabban, vagy könnyebben építenek izmot, ha van nekik.
0: Aha.
1: Tehát azok a nagyon szép, nagyon izmos lányok általában azért mennek ilyen jól, mert hogy alapból kicsit megvan emelkedve a tesztoszteronjuk a PCOS miatt. Úgyhogy végül is amúgy megvan ennek a előnye.
0: Jó lesz ez, gyerekek, jó lesz. Elmondom, én kijárom az utat nektek.
2: Jó, ha jó. Látjuk rajtad a fejlődést, a lehetőségeket, a jókat, akkor majd bekopogunk, hogy merre induljunk el.
0: Egyelőre csak a kreatin, BCA, glutamin, fehérje.
1: De a glutamintól csak a feneked nő?
0: A glutamin az egy ilyen, hát az is tulajdonképpen így a bélflórádnak tesz nagyon-nagyon jót. Meg ugye az is azt hiszem egy fehérje összetevő, tehát csak külön szedem azt még. Rá egyébként, hogy EA-val, BCA-val. Egyelőre csak ezek az uncsi dolgok vannak.
1: De aki ismeri Balázs, az pontosan tudja, hogy minden, amit vízben kell elkeverni, az körülbelül porformájában, körülbelül az arcában. Szóval úgy néz ki, van egy ilyen, ezért tudod, ilyen éjszekrénye, és akkor, ezt elfelejtett, és csak az arcába szólja.
0: Nem képzeld, ennél sokkal jobban sem, mert bent tartom az edzés helyen, ezért van egy kis külön szekrényem, és amikor kijövök, akkor tudom, hogy most kell meginnom minden. És akkor indul a patika. Leveszek egy fadobozt, a fadobozban ott vannak a különböző cuccok, narancslé, és akkor onnan pakolgatom bele.
2: De mozsárba őrlöd előtt?
0: Nincs őrlés, bele egy pici narancslébe, mert hogy a kreatin a szénhidráta jobban szívódik föl, mint vízzel. Fölszívja a szervezetet, megint a szénhidrátot, a cukrot, valami. És azzal legyet a kreatint.
2: Jó, de a kreatint, tablettás, vagy mi por? Neked por?
0: Hát ez kinek mi? Kinek mi azért? De hogy ezt mindig kicsi szénhidráttal szed be, vagy cukorral, vagy narancslével, kólával, tehát hogy
1: na
0: valami
1: jó,
0: legyen
1: hát
0: benne.
1: Hát akkor megkóstolom ezt a kreatint.
0: Ezeket szorda hagyjákra, csak a tesztó. Na jó, gyerekek, gyorsan egy SMS csak, hogy állunk. 10 nap, 19 óra, 44 perc, és nyári szünet, gyerekek. Azt 240 nap lejött most már lassan, úgyhogy egyessel kezdődik, vagy egy számjegy. Én, igen, holnap szabadulok, úgyhogy minden jó, gyerekek. Még az a kis hidegfront is.
2: Ki volt a holnap szabadulok?
0: Az én magamnak mondtam.
2: Ja, forgatásból?
0: Holnap vége van.
2: Juhéj!
0: Holnap vége van. Sok mindennek vége van holnap.
2: Vége van.
0: Úgyhogy,
2: rakéták.
0: Rakéták és tűzijátékok, igen. Jól van, ti hogy? Mi újság? Mindenki jól? Kék ruhában, fehér pólóban?
2: Megvagytok. Mi öltöztünk már, ami?
1: Most már nyári színekben nyomjuk,
0: igen,
1: be.
0: Igen, de jó az a szín.
2: Nyári vékony színekben.
0: Meg így egymás a fehér, meg a kék így együtt nagyon. Jól néztek ki.
2: Mi vagyunk egy görög zászló, ha akarjuk.
0: Igen.
1: Igen, minden rendben van. Tegnap nagyon sok sportolások voltak, gyaloglások, felfelé, lefelé.
0: Na, mi most a ilyenek. Sport? Mi csinálsz?
1: Milyen, hogy Péternek valami misztikus betegsége van, ezért most a futógépet bántom.
0: Wow, vettél valami jót végül?
1: Vettem, ugye tavaly egy jót, nagyon jót vettem, és akkor azt
2: de attól szeretem. Kevésbé beteg Péter, ha otthon gyalogolsz? Vagy ez egy ilyen felügyelet kell?
1: Nem, az edzőm Péter. Mindenki Péter körülöttem. Péterek és Balázsok veszik körbe az életemet. Csak Péterek és Balázs. De mindenhol. Tehát, akivel a magánéletemben veszek, az vagy Balázs, van négy Balázs, vagy pedig Péter. Ennyi. Mi lehet a többi keresztnével?
2: Semmi, mi meg vagyunk kicsit távolabb, de jó az nekünk.
0: Balázsok Péterek.
1: Ez egy ilyen generáció.
2: Olyan telefonhívásom volt tegnap. Na. Gyerekek, csörög a telefon, ismeretlen, illetve kijelezte a számot. Fölhívnak, hogy a CIB Bankból keres Kovács Marika. Nem tudom a nevet már ez. Mondom, az bárki, hogy Rákóczi, és mondta, hogy Rákóczi Ferencet keresi. Mondom, jó napot kívánok, hogy igazoljam magam. Mondom, igazolja magát ön.
1: Jó, ezt így nagyon szeretem, így van.
0: Ez, ugye?
1: Igen.
2: Igazolja magát ön, ott egy pillanatra megcsuklott a hangja a kisasszonynak, és hogy még valamit kérdezett, amire megint így visszakérdeztem, hogy előbb igazolja magát, legyen szíves, letette a telefont, és eltűnt.
0: És nem is biztos, hogy cibbankos volt
2: biztos,
0: akkor.
2: Hogy nem az volt.
0: Nem az volt?
2: Biztos, hogy nem. Mert
0: milyen szám volt? Vonalas?
2: Nem, mobiltelefon.
0: Akkor az nem cibbankos szerintem.
2: Biztos, hogy nem az volt, tehát ebből azért így viszonylag gyorsan kiderül, de meg.
0: Ez milyen durva
2: a szám, de
0: cibbankból hívjuk, igazolja magát.
2: Hogy tette? Tehát, hogy valahonnan ennek ki kell kerülnie, mert én egyébként...
1: A te számod, nekem... az minden, aki van írva.
0: Nem, az, hogy cibbankos.
2: Hanem, hogy egyébként én cibbankos vagyok, egy csomó mindenben.
0: Visszahívtad?
2: Megtudta a nevem. Igen, és már nem vette föl. Soha többet.
0: Nem zárom ki, hogy ő valóban cibbankos volt.
2: Nem volt, biztos, hogy nem volt.
0: Nem mindig veszik föl, ugye ez nekik egy ilyen kimenőhívást.
2: De akkor miért teszi le? Érted?
1: Nem lehet, hogy csak összeomlott ettől a kérdéstől. Ez volt az utolsó csepp a pohárban.
0: Az egy jó kérdés, hogy miért teszi le. Miért teszi le, de hogy igazából az szokott lenni, fura a rendszer, de az szokott lenni, hogy a bank hív, ő igazoltat téged. Tehát, hogy ő jól csinálta, de valószínűleg kamu volt.
2: Hát kamu, hát miután visszakérdezem, igen. Ha ez egy valid hívás, igen. Egy rendes bankostól,
0: akkor érted? Ő nem teszi le.
2: Akkor nem teszi le, hanem azt mondja, hogy értem, Ferenc, akkor mondok két adatot, mert neki van rólam adata, ugye ő lát engem, és mondja azt, hogy igen, ha egyezik.
0: Ferenc, igen, csak fura módon ez egy ilyen egymásra várás, mert ő addig nem mond adatot, amíg te nem tudja, hogy jó valakinek mondja az adatot. Én is jártam, hogy az OTP-ben nagyon felúszom, most kiderült, hogy OTP-s volt. Hát az egy kellemetlen beszélgetés volt.
1: De csak csányul szeretne nem beszélni.
0: Igazolj magad! Csak szeretné elvinni a BL döntőre a csányúra magángépet.
2: Akkor is? Kimondhatja, hogy ő a csányúra!
0: Ki adta meg a számomat? Érjen meg! Csáj! Igen. Úgyhogy, ja, ez egy elcseszett rendszer, tehát ő felhív, én is beszoktam ezen rágni. Valószínűleg egyébként ez kamu volt, de hogy a normális így csinálja, hogy te igazold saját magad. Milyen alapon kéne igazolni magad egyébként?
2: De meg kinek igazolod? Azért kérdeztem vissza, igazolja magát ön, és akkor én igazolom magam.
0: Tökös voltál, Ferko.
2: Odaálltam.
0: Letérdeltetted a szervezet bűnözést.
2: És nem tudod, és hát egy részét legalábbis, mert hogyha valamit ő mond, akkor én tovább megyek, tehát nem én tettem le a telefont, érted? Ha
0: igen,
2: ha valóban a bankból hívott volna, akkor biztos, hogy megyünk tovább ezen az úton, és még egy óráig elrángatjuk egymás bajszát, de kiderül, hogy akkor ő egy igazi személy.
0: Ú, de jó, de azért nyugtass meg, hogy azért legalább egy SMS-ben mondott, hogy Rákóczi Ferenc vagyok, 5544 5302, szívikódom 522, a biztonság kedvéért napot kérlek. És aznap este csattant 2 darab repülőjét, tudod. Tehát azért, amit kellett, megadtál utána SMS-ben.
2: Hát egy rendes ember vagy.
0: Ha önök a cipanktól voltak, csak szeretném elmondani, hogy 545, 3643, a szívikódom 542.
2: És mondom, az internetes belépőkódomat is, nehogy baj legyen.
0: Csináljanak, amit akarnak, igen.
1: De vagy ezeket van, hogy kezdjük a legelején, hagyj utalják át önnek egy nagyobb összeget.
0: Igen,
1: csak meg legyen a bizalom közöttünk.
0: Igen, szeretnék átudálni, hogy a hangja alapján 1 millió forintot. OTP rendszerre a legjobb, azt írja valaki, ha hívnak, akkor látod az abban, hogy erről a számról keresnek. Az menő. Tehát az abból kapsz egy értesítést, hogy csókolom, erről a számról fogjuk mindjárt hívni. Rohadjak, mert én még sose kaptam ilyen értesítést az OTP-től. De
1: OTP-s talán... vagy, az a bankod, az OTP.
0: Nekem igen.
1: Ez nagyon fura, szerintem az a legrosszabb bank idézi. Bocsánat mindenkitől, de hogy én amikor annó bankot kerestem, annak voltak a legmagasabb árai.
0: Hát igen. 30 ugye? Éves voltam már, amikor felhívtak az OTP-ből, hogy Sebestyén úr az OTP junior kártyáját ideje lenne lecserélni. Már 4 éve dolgoztam az RTL-nél, vállalkozásom volt, és akkor felhívtak, hogy hát látjuk, amit látunk, hogy az OTP junior kártyát érdemes lenne talán egy másikra cserélni. Adnak egy komolyabbat, junior kártyával mentem 30 évesen. Sose felejtem el.
2: Szerinted nézte életében egyszer összehasonlította a két bank különböző ajánlatát? Hát,
1: én sem sokáig csináltam ilyet, ezt egyszer kaptam egy 40 000 forintos kártyahasználati díjat. Banka, és mondtam, hogy
0: havonta kapok 177 ezeret, meg 55 ezeret.
1: Aha, na azt tudod, mennyi tud lenni? 5. Tehát az 5 ezer forint.
0: Szaktanári,
1: igen.
0: Az hogyan?
1: Azért mondom, majd mindjárt most a szünetben elmondom neked, hogy kell bankolni.
0: Felhívjuk a könyvelőt. Rendet teszünk itt. Csak olyan könnyű körülményes átmenni.
1: Nagyon könnyű, minden terintéző.
2: Nem, ha vállalkozói számlád van, az mindenütt át kell jelenni.
1: Wow. Nem, én már megcsináltam ezt is, ilyet is csináltam, és az sem nagy vasszis, de azt mit féltek ilyesmitől?
2: Nem félünk, csak nincs kedvünk. Uf,
0: igen, rá. Inkább ez a kedv
2: az,
0: van.
2: Hogy a bürokrácia, érted?
0: De vállalkozóim azt hiszem nem OTP-s. Vállalkozott.
1: Na, most akkor hogy? Azt hiszem.
2: Azt hiszem.
1: Mindjárt csörög a telefonod, jó napot kívánok. A
0: Cittől
1: vagyok.
0: Nem a tudom én.
1: Akkor a KNH-tól vagyok.
0: Kell azt nekem tudnom.
1: Mit? Hogy melyik banknál vagy?
0: Hát minek?
1: Hát azért, mert a pénzügyi felelősség, ugye, mint olyan, hogy ezt itt tanítani szokták a gyerekeknek most már, és akkor ezek szerint ez kimaradt.
0: Csupi, ne viccelj, nem érdekes.
1: Hogyan? Áradjon a ki, a kis pénzem ott lesz.
0: Ide jön a csupi, ide szarik a szoba közepén. Mindegy, gyerekek, majd utána nézzük. De ez ma ráállítjuk akkor a legjobb ennyi. Embereket erre.
1: Majd délután feljövök a másik hangon, ami ilyen bankügyintéző.
0: Egy ajánlatot szeretnék tenni a cipanktól.
1: Óriás. Nekem voltam ugye, hogy felhívtak, hogy biztosítást szeretném nekem adni, mondtam, hogy nekem teljesen felesleges, már minden biztosítás meg van közben, amit meg lehet emberleggatni rám, és onnan, de úgy mondja már, honnan van a számom, és mondott egy nevet, és mondom, ne legyen, soha életemben nem hallottam. Hát ő az édesapám. Hát mondom, attól még nem hallottam a nevét. És ezt mondta nekem a biztosítási ügynök.
0: Hogy az édesapám.
1: Igen.
0: De nem ő volt.
1: Hát, Ráadásul már olyan lehet mondani, Otto. Hát ugye, hogyha tudni, ismerik Otto.
0: Ez mennyire kemény, de valószínűleg az is mafiózó hívás volt. Gyerekek, elröpent ez a fél óra, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, és aztán belevágunk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
5: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
10: 3 dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
12: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
13: Június 13 és 19 között.
12: Ez az!
13: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
3: Reklámot hallottak.
14: Rádió 1.
3: Rádió 1.
14: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.

0: hülyeség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egyik jó ír a másik után, látjátok? Hát milyen hely ez? Na most mondjátok meg, az M0-áson ennyi jött. Aztán valószínűleg kicsekkolt. Köszönjük szépen! Enikő, nagyon jó volt az SMS-ed. Annyit írt az M0-áson. Jönne, megérkezett a másik, és elágazásánál M5 gyál magasságában óriási dugolángoló kamion befelé a városba. Te jó Isten, valakinek jól indul a... Jól indul a reggel. Milyen lendületesek vagytok ma reggel. Kaptuk ezt a dicséretet, köszönjük szépen. Igen, igen.
2: Egy jó közös éneklés meghozta a jó kedvünket. Rajta!
1: Igen.
3: De mi?
4: De hogy? Hát ez szeretlen.
1: De hogy? De mi?
3: Tessék, hogy egy kicsit bele olvasom az SMS-ekbe, bocsánat.
1: Kicsit szomorú vagyok, karácsony után nem ittatok, pedig már javában nyár van, hol vannak az irkávék, a pörkölők és a szörpikék, öregszetek, ti is gyerekek.
4: Prölők.
1: Ja, prölők, bocsánat, prölők, pörkölőket olvastam.
3: Hol van a pörkölőd? Elő a pörkölővel.
1: Egyébként megittam a szezon első irkávéját, úgyhogy
2: és
1: majd
2: maradt a minőség, jó lett, ugyanaz.
1: Ilyen a minőség, úgyhogy irány a prediabetes. Arccal a prediabetes felé.
3: Milyen pulzusod volt? Nem beszéltünk meg a tesztoszteron eredményeiteket.
2: De
3: csak nem voltam itt mi. És ki volt a legkandúrosabb fickó ezen a fesztiválon?
1: Hát van, aki ebben, van, aki abban, igen. Nem? Hogy ilyen szabad, különböző igen. Értékeink lettek.
2: Kiegyensúlyozottak vagyunk.
1: Igen.
2: Kérlek szépen, az egyikben én, a másikban Balázs, a harmadikban Zsűl.
1: Ma 8-tól vízhajtókat cserélünk, 9-től kompressziós harisnyákat hasonlítunk össze.
3: Ja, éppen jó, mert
1: ez várható, valójában ez várható.
3: Otthon hagytam a tanállédimet, úgyhogy
1: igen.
3: Valami legyen.
2: Tudunk adni.
1: Ez várható. De megnéztük egyébként, azt hiszem talán, várjál, mikor hétfőn jött meg, vagy igen. Mikor jött meg? Hétfőn.
2: Azt is megnéztük, akkor megnéztük a prostatánkat.
1: Igen.
2: Kifejezetten jól állok belőle.
1: PSA, ez a prostata specifikus antigén.
3: Doktors, hapást!
2: Én
1: néztem
2: még meg,
1: mindent.
2: Hogy milyen nyugodtak vagyunk?
1: Ja, azt megnézted a kortizol szintedet. Igen, nagyon-nagyon alacsony a kortizol szintet.
3: Gyakorlatilag.
1: Gyakorlatilag nullánál.
3: Nulla kortizol.
1: Nullánál vagy, így van.
2: Viszont a női hormonok azok sokak.
1: Ösztrogéned igen? Magas.
2: Az mitől van?
1: Szokott a férfiaknak már ebben a korban.
3: Igen? Jönnek majd nem a csöcsök srácok, mert mondom nektek.
1: Egy jó endokrinológus. Hasi zsír, csöcsök, érzékenység, sírógörcsök. Hát ilyenekbe vagy akkor egy
3: de
1: kicsit.
2: Holnap durva. Megyek hasi zsírügyben.
1: Igen?
2: Ha majd beszámolok róla.
1: Na.
3: De ilyen izére mész? Mire? Ilyen bántalmazás?
1: Nagyon hasi zsíros.
2: Mondtam, hogy sehol nem zavar, de így én pocaktájékor egy kicsit tudunk vele valamit.
3: De mi le akarok porszívóztatni?
2: Nehogyis, az soha.
1: Így múlik el a világ dicsősége. Hova mész? Holnap? Ott a telefonszámot, elmegyek én is.
3: Üdvözlöm a srácokat.
1: Jó tükrözés, ott vagyok én is.
2: Ha akarnak jönni ők is, akkor lehet.
1: Te rohadt szomorú ez, amikor ezt hallottad apáitól, anyapáitól, hogy na majd, hát én is erről beszéltek, és azon, de sose fogunk. Hasi zsír, hova mész? Érdekel?
3: Felfedeztek ott valamit? A koleszterin nem magasabb, mint a gyerek.
1: Kicsit tudod, ha segíteni, igen, a koleszterinem, a vérzsírem, a trigliceridem egy kicsit emelkedett. Hát gyerekek, igen.
2: Ez van, ez jutott.
3: Én is egészséges vagyok mostanság. Várom is, hogy lecsapjon rám valami.
1: Egyébként igen. Hetek óta jól vagy.
3: Minden rendben
1: nem
3: van.
1: Nem vagy beteg. Na, nincs lesz. Semmi lappangó.
2: Biztos, hogy most valami nagyon komoly jön.
3: A vékony bél gyulladásom óta, mert 2 hete volt, semmi nem történik. Mi lesz most ilyen?
1: Igen.
3: Nagyon nehéz.
1: Abszolút, igen, mióta vért hánytál egy 3 hete egyszer elmesélted, azóta teljesen jól vagy, most egy kicsit, ez ilyen vihar előtti csönd, le fog sújtani valami, nagyon durva.
3: Novicsok valószínűleg.
1: Novicsok, hogy előre haladott melanóma, valami lesz, mert ez a 3 hét, ez nagyon...
3: Ne vedd a szádra a melanómát.
1: Ja, mert a novicsok az igen, az hát az rá igen.
3: Hát a novicsokra mindig kevesebb az esély, mint a melanómára, akárhogy is nézzük.
1: Nem, a mész rendszeres szülése... Akkor nem lesz, mert ugye a melanoma is azért veszélyes, mert őt későn fedezik föl, és akkor mártéteket okoz. De egyébként, ha mész, és szűrik, és nézik, fél évente
3: a
1: veszélyeztetett vagy...
3: Én háromszor mondtam a melanoma szűrést idén, nem vagyok rá büszke, és mindig nem
1: akkor így viszont,
3: nem vagyok rá büszke.
1: De jó nincs van. A melanomáról.
3: Figyelj, már az van, már most már írtak nekem a melanoma szűrő, hogy ön most már tiltó listában. Fogadni fogjuk, de előre kell utalni. És mondtam, hogy most is kifizettem, nincs ez semmi baj, csak egyszer nem tudtam elvenni.
1: Ja, az egy gennyes dolog, mert hogy ránézel és nem is látod az elváltozást, és közben aljas dolgokat okoz, tud szemét is lenni, és egy elég agresszív rákfajta. Fél évente egy bőrgyógyászati vizsgát, ha veszélyeztetett vagy, és no melanoma. Ha meg olyan lekapják gyorsan, ha mondjuk olyan a terjedeje, alakja a színe, akkor meg leveszik, és nem tud tovább
2: doktor
1: terjedni.
2: Úr, látod?
3: Miért nem lehet az összeset leverni egyszerre, és akkor csak így tegyük.
2: Mert ami jó, azt meg nem kell bántani.
1: De azt nem kell megkapargatni, igen.
3: Hát mindegy, majd elmegyek hozzá, csak azt szeretném, hogy olyan ember, egy olyan ember csinál melanoma szűrést, aki vak,
1: Azért azt megtalálja, az tényleg, azt megtalálja, igen, azt megtalálja.
3: Ahogy nincs olyan kutya, mint tudjátok, akiket kinevelnek, hogy kiszagolják a rákot, a drogokat, meg ezeket a dolgokat, egy melanoma szagoló. Igen, igen.
1: Igen. Beülnél a váróba, a kutya körbe szagol, és mehetsz tovább.
3: Nem, én pucira lefeküdnék, és 12 tacskót ereszenek rám, tudod, így...
1: Ez az egy kicsit más kategória.
2: Már úgy érzem, hogy itt picit túllőtted.
1: Szerintem az egy picit más kategória. Igen. Ezt csinálják öreg nénik, csak van a kezükben egy sertésmájkrém.
2: Igen, az egy kicsit más kategória.
1: A Nutella nagyon drága. A nénik nagyon szeretik a májkrémet.
3: Tudnál specifikálni, hogy milyen májkrémet szeretnek ezek a kutyák?
1: Hát erről legendák vannak, nem tudom, ez igaz-e, de hát mégis el tudom képzelni.
2: Ne folytasd,
1: kérlek. Kis tacskó.
3: De micsoda, 12, de most lenne 12 tacskó.
1: Hát nem 12, csak egy tacskó.
3: Egy tacskó.
2: Nem is de... tacsi, ezek az aranyos kis ízék kutyák.
1: Bazethound, vagy mik ezek? Nem tacsival csinálják? Gondolod a tacsit.
3: Bazethound. Amúgy a Bazethound az olyan, mint a tacskó, csak
1: iszonyatosan
3: ugye
1: iszonyatosan cuki kutyák. Nagyon cuki kutyák.
2: Igen, nem, igen. És kicsit várod, hogy középen a has alatt legyen egy kerék.
3: Igen,
2: ugye?
3: Igen. Igen. Nem, az van.
1: Nagyon szomorúak, mindig lóg a fülük le a föld, és nagyon cuki. És látod, már kicsi Bazethoundot? Kicsit, kölyökben. Felfoghatatlanul aranyos. Nem
3: és
1: kéne...
3: még hosszúak, de miért ilyen hosszúak?
1: Igen, miért ilyen hosszú? Elnézték. Nem kéne, mert nem tudsz vele nagyon mit csinálni, se sportolni, se futni, se bringázni, de mint kutya nem kéne, de nagyon-nagyon cukik. És a kis Bazethoundok iszonyatosan aranyosak.
3: És mindig betámolyog.
1: Igen, igen, igen. Olyan, mintha végigbe lenne marihuánázva. Tehát az egész élete egy nagy trip. Igen, baj, valahol ő megalakul, és kész van.
3: Ha, len, ha a kiégés, a kiégésbe csinálnak a kutyát, akkor az a Bazethound. Igen. Igen.
2: Ahol már
3: Istenem, mert megint feljött a nap, na mindegy.
1: Igen.
3: Nem? Annyira kemény.
1: Igen, és úgy nem tudod, hogy miért, de a lelógó fülei miatt mindig szomorú egy kicsit. Tehát, hogy mindig nagyon szomorú. De aranyos, aranyos, igen.
3: Azt írják, hogy nem a májkrém, hanem a tejszínhab a divat. Viszont mi, hogyha laktózos a kutyád? A szomszédok tudni fogják az udvarról, hogy mi történt tegnap.
1: Igen, megint összefossott a verandát, akkor tudjuk, hogy mi történt.
3: Megint tejszínhabos napja volt.
1: Ezek nem legendák, Balázs, ezek real dolgok. Na most aztán onnan tudod, hogy ezek real dolgok. Láttad? Ja. Ott voltál?
2: Nem, hát csinálja. Lehet, hogy csinálja.
1: Esetleg te vagy az, Nagyi. Nagyi.
2: Tudunk beszélni.
1: Tudunk beszélni, tán, Nagyi.
3: Tudunk beszélni.
1: Mesélj valamit, Nagyi.
3: Ez amúgy a legdurább üzenet, amikor megkapod, hogy tudunk beszélni, beszélni. És akkor tudod, hogy ja, édes Istenem, ez most valami nagyon szörnyű.
2: Biztos, hogy kérnek valamit.
3: Mindig kérnek valamit, igen.
1: Igen.
3: Nézd ezt a Bazethoundot, amúgy a kicsik tényleg nem
1: nagyon.
2: Nehogy nem nézd meg, ez gyerekként szomorú. De hát a füle rálép a fülére, érted? Tehát hogy lehet igen élni, hogy nem tudsz menni egy lépést?
1: Iszonyat aranyosak.
3: Úgy néz ki, mint a műanyagból lenne, és kicsit megolvadt volna. Nem?
1: Igen, leolvadt a kutya, mint egy ilyen gyertya, egy kicsit leolvadt. Nagyon cuki egyébként. Na itt van a játékosunk, haló!
5: Sziasztok, jó reggelt!
3: Hello.
1: Jó reggelt, hello, várjál, nézlek, Nóra. Nóra, Nóri, melyiket szereted?
5: Nóri vagyok, Nóri.
1: Nóri, éreztem. Látod, hogy ráéreztem, hogy Nóra van írva, de mondom, inkább megkérdezem. Nóri, mi a helyzet?
5: Minden oké. Furcsa titeket reggel hallgatni, mert itt van vagyok a kislányommal, és általában, amikor ő elalszik délután, akkor szoktam így a pakolásáshoz, takarításhoz hallgatni titeket, úgyhogy most tök jó, hogy tudunk beszélni is, majd meglepődök délután magamon. Hogy...
1: Ja, délután akkor meghallgatod magad, hogy mit csináltál
3: ma reggel. Nagyon a saját hangodat. Nagyon
5: igen. Tudom, úgyhogy lehet át is fogom majd ugrani, de nem baj. Örülök, hogy végre sikerült beszélni.
1: Hát várj meg a játékot, ha nagyon leszerepelsz ugardát, ha nyersz, akkor azért azt mutasd meg a rokonságnak, ha
5: adjuljál. Persze, majd körbe fogom vinni. Hogy
1: jó, mire foglalkozol?
5: Pszichológus vagyok egyébként, wow. Most, mint ahogy említettem, itthon vagyok a kislányommal, meg van egy nagyfiam is, ő most óvodás. A kislányom is kezdi majd szeptembertől az óvit, úgyhogy már lassan én is vissza fogok csordogálni a munkavilágába.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Na, nem tudom, miért bőrültem ennek ennyire, de jó.
3: Debreceni pszichológus, hát ezt nehogy aztán kiderül, hogy van egy csomó közös ismerősünk, Nóra.
5: Azon
3: hát,
5: gondolkodom, hogy vajon találkozhattunk-e, de...
3: Hanyas vagy?
5: 2010 és 15 közt végeztem Debrecenben, úgyhogy nem biztos. Hát
3: akkor elkerültek egymásra, akkor már a BMW-re jártam.
5: Ja.
1: Na jó, hát akkor viszont játszatok együtt, mert akkor többi részét igen, meg is tudjátok beszélni játékban, mert látom, hogy Esztert választottad, mit szólsz.
5: Igen,
1: jó?
5: Igen.
1: Oké, elindítjuk akkor ezt a kis...
3: Most kihúzza magát. Nagyon férfias. Nagyon férfias.
1: Bebukiztam. Jó, itt vagyok. Hát szóval, hogy 3-2-1-esek.
3: Nóra, Nóri, azt szeretném kérdezni, ki volt az intézet igazgató, amikor te oda jártál a Debrecen Egyetemre?
5: Akkor még Minics Ákos volt. Azt hiszem, hogy ott már az egészség pszichológia vagy magatartástudomány tanszéknál van, de lehet, hogy tévedek.
3: Ákosra azt kell tudni, hogy matek szakos.
5: Volt hozzá szerencsém statisztikán.
3: És hogy állsz a statisztikával? Neked is a démonod?
5: Igen.
3: Jaj, ez öbben aluli volt a statisztika, mindenkinek a gyenge pontja.
1: Mi van itt?
5: Igen.
1: Hát mi történt? Pedig olyan kis óvatos volt, óvatoska baba voltatok, de aztán becsúszott.
5: Valahogy így belefeledkeztem abban, hogy most csak, mi csak beszélgetünk, csevegünk, és így elfelejtettem a játékkamerára, jó.
1: Jól csinálj, altatott, mi van Ákossal? Hát jó, tudod, az Ákos, hát az Ákos.
5: Igen, és akkor előjött a PTSD a statisztikával kapcsolatban.
1: Igen.
5: Ugye toltál.
1: A szorongás, a szorongás,
5: az átkarult éjszakák. Szerintem csak a 15-ös másodperces ugrásra kell kattintanom, mert ez körülbelül annyi volt.
1: Nem kell vagyok ugranod.
3: Ez igazság, hogy a statisztika engem is nagyon megviselt, elbuktam aztán az első, ezért a következő fél évben kettő statisztika tárgyam volt. És már mindenki nyaralni volt, meg ott izzadtam felette, gyűlölöm tiszta szívemből. Nagyon nehéz, úgyhogy együtt tudok veled érezni.
2: Egy ilyen veszteség után ki tudod kezelni saját magad, mint pszichológus?
5: Persze, majd egy kicsit relaxálok délelőtt, és akkor rendben lesz.
3: A relaxálás a váliumot érti, és az minden, mindig kapunk egy adagot, egy ilyen életre szólót a diplomám elé. Azt szoktuk szipókálni.
5: Nem, a relaxálás az majd a gyerekkel a udvaron kergetőzést értem.
1: Na jó van.
3: Akkor egy ideket a minosor spriről.
5: Igen.
1: Jó, na jó, figyelj, várjál, figyelj, hát azért ne azért adunk valamit.
6: Az önnyereménye 50 ezer forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jóvoltából.
1: Álljál, várjátok, hogy itt az van, amit te mondtál tegnap. Hát ez egy életre szóló utalvány.
2: Amíg nem használod fel, addig a tiéd.
1: Nem,
2: az életre egy darab életre szóló kőnyom utalvány. Az azt jelenti, hogy megkapod az utalványt. Ez egy szövegértelmezés.
1: De
2: köszönöm,
1: tanárnő. De
2: már
1: életre szóló nem az, hogy bármikor van egy kőfelverődés, hogy mindig mehetsz hozzájuk?
2: Nem. Egy kőfelverődés, de amíg élsz, az él.
3: Jó, figyelj, Nóri, ezt most neked kell kinyomoznod. Tehát most menj oda a kocsithoz, csapkod össze, kavicsa, amit találsz.
1: Nem, mondom, mi van. Mondom én.
3: Na várjál.
1: Az utalvány korlátlan ideig érvényes, és bármennyi kőfelverődés esetén kőnyom javítása felhasználható azon autókra, amik a nyertes nevére szólnak.
2: Basszus, tényleg Pilkington úr!
3: Nóri, figyelj, ezt most ki kell használni. Légpuska? Szembe, amikor senki nem figyel.
5: Remélem, nem kell felhasználni, de jó, ha van.
1: Egy életre szóló kenyérutalvány azért az esője erősebb, de hogy ez ebből nincs azért olyan sok a kőfelverődésből, de hogy ez az életed végéig, amíg az a kocsid van, vagy van kocsid, neked megcsinálják a kőfelverődésedet. Hát ez nagyon menő.
3: De ez tényleg az.
5: Köszönöm szépen.
2: Nekem volt szériám, amikor 4 hónapon keresztül minden hónapban egy kavicsot kaptam a pályán.
3: De ugyanazt a kavicsot?
2: Jó, lehet, hogy visszahozták, igen, és ugyanaz az autó verte föl.
1: Ez nagyon menő. Ez.
3: Na, hát ez tök jó. Ez tök jó.
5: Szuper, örülök, köszönöm szépen.
1: Jó, van, küldjük. Ciao, Noni.
5: Sziasztok,
1: hello. Szia, mi nem is hallottam, hogy egy sponsor azt mondja, hogy életed végéig finanszírozunk a kőfelverődéseidet.
3: Az van, hogy pontosan tisztában vannak azzal, hogy ezért nem sokszor történik még ember azért.
1: És 2500 forint.
7: Nem
1: tudom, mikor voltam utoljára ilyen Tesco parkolóban valahol, ahol így 5 percet eltüntetik. Egyébként zseni, hogy csinálják, valahogy megfújják, egy homokkal föltöltik, és tényleg eltünteti. Nagyon-nagyon jó. Valamivel föltöltik a lyukat, ugye, homokot, vagy
3: oxigantával.
1: Valamit beletesznek, nem tudom pontosan, mi az eljárás, és az a törés, hogy ne menjen tovább, az betöltik valamivel, fölcsiszolják, és eltűnik maga a kőfelverődés.
7: Igen. Nagyon menő ajándék, igen, tehát amíg a Nóra nevén van autó, az mindegyikre érvényes.
1: Wow.
7: Tehát ott cserélgeti az autót, az élete folyamán megy tovább a kőfelverődés.
1: Szuper ajándék, már csak egy autó kellene.
2: Na jó, minden nem lehet.
1: Hát vegyél ehhez az utalványhoz, vegyél egy autót, hogy így legyen. Na jól van, ez menő.
3: Azt mondják, hogy ez a Burger King-ekkel egyet lebeszélni.
1: Egy életre szóló Burger King, egy életre szóló Mackie.
7: Azt azért nagyon adnám.
3: Azért az komoly lenne, nem?
2: Most egyébként, ha belegondolsz, azt mondaná, hogy egy héten, minden héten egyszer bemehetsz egy valami menüre.
1: Nem.
3: Ugye, nekem az nem. Én saját fénykorom.
2: Ja, semennyi.
1: Nem, hogy egészségileg a jó kaja, de hogy így azért minden héten
3: amikor,
1: az.
3: Amikor ezt, bevezették ezt a pontrendszert, hogy a tankó az akkor egy kártyára kapsz pontot, és a Mackie-be le tudod vásárolni.
1: Ez a hűségpontok, ez a hűség, vagy igen, soha nem ugye volt nekem ilyen.
3: Várjál, és apám, ugye ő precíz volt, úgyhogy ő mindig gyűjtötte a pontokat, és akkor hónapig odaadta nekem, hogy akkor menjetek a haverjaiddal. Figyelj, az volt az élet, te
2: oda mentél,
3: mondtad mindenkinek. Felesen néztem a szemükbe, csak mondtam, ami van, ürítsétek ki a pultot.
1: Igen, látjátok őket, ők a haverjai, mind nagyon éhesek. Fogjátok ki őket.
7: Most is egyébként, én ezt most is nagyon élem. Tehát,
3: de ez még van?
7: Hát a kagylóskúton például gyűjtöd a pontot.
3: De Mackie-be tudod-e elhasználni?
7: Nem,
3: hát
7: nem ott náluk, náluk, de olyan hot dogot, és én erre mindig készülök, mikor beváltjuk a pontokat.
1: Ebben nincs átmenet szerintem. Vagy azt mondod, hogy ebből big no, és semmit nem gyűjtesz, és nincs pontod, se üzemanyagkártyát, se sellet, se mollos, se
3: applikáció.
1: Vagy a másik véglet, vagy ahol lekiállsz, és a DM kártyától a pontgyűjtésig a...
7: Nem,
1: van átmenet ebből, hogy kicsit gyűjtök, kicsit nem hívjuk.
7: Van. Nekem csak azt gyűjtöm, csak azt gyűjtöm, ahol tényleg valós kedvezményt adnak. Kettő ilyenem van. Kettő, semmi többet, minden le van. Az van, mert ott én valós, én azt valós kedvezménynek élem meg.
1: Müller, Tesco
7: kártyát. Nem.
2: Ott van mellette a bajnok.
1: Mondom.
2: Spár, Tesco, DM.
1: Full tele vagy, vagy azt mondod, hogy nem. Ne kérdezz meg, nem kérek kávét, nincsen kártyám, nem akarok hűsök pontot, nincs múl applikációm, hagyjál békén, adj egy vizet, csinálj egy fotókot, hagyjál békén.
3: Ez az egész pontgyűjt, és ez egy párkapcsolat. Tehát, hogy te közted is a cég között, ez egy párkapcsolat. Tehát ti ott elköteleződik.
1: Igen.
3: És hogy én nem szeretek elköteleződni, úgyhogy én ezt így nem.
1: De van, amikor komoly kedvezményeket adnak. Tényleg jó, csak 20 valahogy...
7: 20 szorzó, 50-szeres szorzó bizonyos terméket, és akkor tudom
3: Balázs,
7: azt, hogy...
3: az a fajta ember, aki hátnéz a, tudod, a sorba, amikor mondják, neki van ez a kedvezménykártyád, és bocs, nem adnod időkártyád, de egy kicsit. Neked kell a kedvezményed, nem
1: kell. Én kitartok. Semmim nincs.
3: Én az helyes. A fajta ember vagyok, aki zikjába, amikor a sorban azon a része járok már, amikor kell a kártya, akkor ír a férjének egy SMS-t, hogy küld már át az IKEA kártya.
1: Na, várjad, akkor te csalálsz, akkor kicsit néha becsalálsz.
3: Hát csak az IKEA-ba, mert az IKEA-ba szerintem ki se szolgálnak, hogy nincs IKEA kártyád kb. Tehát nem, ott egyáltalán ember vagy IKEA kártya nélkül?
7: Ott van ugye a Family, például nekem az nincs. Mert annyira ritkán járok az IKEA-ba, hogy nem érdekel.
3: Nem, hát a Family kártya nélkül nem is kapsz húsgombócokat, tehát ezt nem is értem.
1: Valami. Engem nem vesznek meg a pontjaikkal. Nem. Rohadjanak ott, már nem az IKEA.
7: Kevés
1: nem. Akkor jövök ide, és a saját pénzemmel azt veszek, amit akarok, ne adjatok pontot. Nem leszek hűséges.
3: Most valahol nagyon dörzsül a tenyerét egy ilyen szélszes, ez Balázs, mondd meg neki, így van.
1: Ne érdekellek.
2: Jó, hírek alatt írjanak a fekete övesek. Kinek van a legtöbb kedvezménykártyája és hűségkártyája?
3: És mit vettetek rá? Mi volt a legdurább kedvezmény, amit valaha érvényesíteni tudtál, engem az érdekel, hogy megtérül-e ez a fajta munka.
1: Ugye, hány kártyád van, hova kérsz?
3: Úristen, Péter, a MOL-on, most felcsapnál az
1: extrét. MOL applikáció. Mindig megkérdezem, van-e MOL applikáció? Vagy miért lenne MOL applikáció, nem? Mit érek vele?
2: Hát egy csomó mi kedvezmény.
3: Ja, beszélsz mennyi pisilni, amikor nincs nálad pénz.
2: Oda pisil a plúmat.
3: Ez igaz.
1: Na jövünk mindjárt egyre után.
6: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
6: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
9: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
8: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
9: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu.
6: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer. Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissannéve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Na mi lesz a mai program?
12: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
11: Vagyis?
12: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
11: És ha rock'n'roll, akkor...
12: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
13: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
16: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
17: Reklámot hallottak.
18: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
19: Hi, I'm Calvin Harris.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 7 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt, drága hallgatóink. Igen, nézem, hogy milyen SMS-ek vannak itt kora reggel a közlekedést illetően. De egyelőre csend és békesség. Mindenki túl a reggeli.
2: Nagyon finom reggeli
1: nagyon
2: volt.
1: Nagyon, jó nagyon,
2: volt.
1: Nagyon, nagyon,
2: nagyon jó. Omlettet ettünk, meg kimcsit, meg kovászos uborkát. Már van kovászos uborka.
1: Jóféle volt, tényleg.
3: Hallgatók 50%-a most anyád.
1: Igen, rohadjatok meg,
2: hogy de meg a kovászos uborka verte ki a biztosítékot, hogy az omlett.
1: Igen, a kimcsi.
2: Ez a tulajdonképpen savított káposzta.
1: Igen, az egy ilyen dél-koreai, ázsiai, ilyen fermentált cucc.
3: Irgalmatlan macera megcsinálni. Képzeld, levelenként dörzsölik bele ízét, a sót meg a cuccot.
2: Ugye látok ilyen családokat, akik ugye maguknak csinálják a saját kimcsüjüket, és akkor ez egy egynapos program egy családnak.
3: Így van.
1: Igen, durva. De én is nagyon sokszor csinálok kimcsit. Nagyon szereti a családom, amikor kimcsit csinálok. Nagyon jó kimcsit csinálok egyébként.
2: Nekem van egy ilyen kedvencem.
1: Kimcsi meg a Bencsi.
2: Baráti házaspárom, akikhez akkor havi egyszer tartanak egy ilyen fermentáló vasárnapot, és akkor rettenetes mennyiségű alkohol elfogy, és nagyon sok ilyen szavonyság kész.
3: Mondjuk így már izgalmasabb.
2: Ugye?
1: Na gyerekek, tegnap foglalkoztunk egy témával, amit ma folytatunk, mert itt kutyások támadtak be bennünket, és óriási felháborodás van ugye Tilla posztja alatt, aki szerzett egy újabb kutyát, és itt tegnap belementünk ebbe, hogy miért bántják ugye Tillát a posztban, és kiderült, hogy itt aztán más a tenyésztés, meg más a szaporítás, és ugye ő kirakott egy posztot arról, hogy vett egy új kutyát, szerzett magának ez a Golden Doodle, vagy micsoda, szerintem valami ilyen típusú a kutya, megérkezett az új jövevény, posztolt egy ártalmatlan, és hát nyilván, hogy az lenni szokott Magyarországon, őt ugye ízekre szedték, olvastunk tegnap a kommentekbe, és hát láttuk, hogy miért kell neked ilyen kutya, miért nem men helyes kutya, miért a szaporítást és az illegális kutyakereskedelmet támogatod, miért nem tenyésztőtől vásárolsz. Szóval, hogy a kis Golden Doodle és a gazdája nagyon meglep. Golden Doodle. De lehet, hogy nem ez a típusa, de hogy szerintem ez az a kutya.
3: Az, Golden Doodle.
1: Óriási, és sokan írták, hogy járjunk utána ennek, hogy mi a tenyésztés, meg a szaporítás, egyáltalán hány kutya van szörnyű körülmények között, amiket ugye szaporítanak csak azért, hogy pénzért eladják ezeket a kutyákat, két fajtát összekevernek, és hogy Tillát is azzal vádolták, hogy ez egy ilyen kutya, nincs ilyen típus, ezt összerakták, mert baromi jól lehet ezzel keresni, és kicsit utána akarunk ennek járni, a szaporítás, a tenyésztés, egyáltalán mi volt a baj ezzel a poszttal, mi a baj ezzel a kutyával, írt nekünk a kutya tenyésztője, vagy szaporítója, azt mindjárt megkérdezzük.
3: Ha tenyésztő, ne szaporítót mondj, mert azok
1: na, de ha ő tenyésztő, akkor miért bántják az Attilát ezzel, hogy ő miért szaporítótól
3: veszi? Nem létező kutya még, érted?
1: De ő tenyészti.
3: Igen, meg tulajdonképpen az összes kutya ilyen, tehát azt kitenyésztették valamikor, érted? A német juhász.
1: Persze.
3: És úgy volt, hogy volt egy német, egy juhász.

0: és mi a különbség a szaporítás meg a tenyésztés között? Nem vagyunk otthon kutyában, nincsenek nagyon kutyáik egyikünknek sem.
1: Nincs. Ugye? Macskás, nincs, mindenki macskás.
0: Mindenki macskával van, vagy nincs, de hogy nincs nagyon kutya.
2: Nincs volt, kutya. Nekem nincs volt most. Egy fajta tiszta kutyám, egy erdélterrierem volt 10 éven keresztül.
0: Igen, de megettétek, mondtad, hogy ott a nyírségben voltak ínséges idők, ugye télen meséltél erről.
2: Itt vége van. Na,
0: gyere. Apát kiment egy kasszával, és mondta, hogy hát buksi már nem volt itt többet.
1: Daganatelepnek képzeljétek
2: el. És nagyon kedves kutya volt, egyben nyelte le az Óriás Túrorudit. És ez most nem az, aminek hangzik.
0: Ezt azért többen szóval, a celebvilágból le tudják egybenyelni az Óriás Túrorudit. Ebből nagyon jól élnek a celebvilágban, hogy lenyelik az Óriás Túrorudit.
2: Annyira jó fej kutya volt, hogy mindig rázta a kerítést, ha jött a postás, és a postás elkezdett neki kaját hordani, mert imádták egymást, és aztán utána pedig rákapott a Túrorudira, és minden boltban menni, és utána hozni kellett neki egy Túrorudit, különben nagyon csalódott volt.
0: Édesem!
2: Igen, nagyon-nagyon szerette. Nagy és nem fazod. Volt laktózintoleráns, és a csoki bevonatban valószínűleg nincsen csoki, mert attól sehet semmi baja.
1: Úgyhogy, miért a kutya nem ehet csokit?
2: Nem, állítólag nem. Nagy bajok lesznek tőle. Nem, az
0: ez, ez nem városi kutya volt, ez vidéki kutya volt, ez megette a bicikli küllőt, érted? Hagyjad már.
2: Minden nyáron ásott magának egy halógödröt az én mellé, a ház mellé, az árnyékba, de az tisztességes volt, ilyen másfél méter, abban szokott henyélni. Itt találtok meg kisgazdáim, hogyha nagy meleg van.
0: Gyertek ide. Na itt van, gyerünk gyerekek velünk. Edith, hello Edith, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok!
0: Hello Edith!
3: Edith,
0: csáó, nekünk elég az Edith. Edith, akkor te most tenyésztő vagy, és nem szaporító, mondhatni, ugye?
3: Én nagyon remélem, hogy igen, ebben a kategóriába tartozom.
0: Mi volt a baj akkor ezzel a poszttal, Attila?
2: Bocsáss meg, csak miért elkezdünk beszélgetni, hogy tisztázzuk, hogy most a beszélgetésed fejenként 3 kis kutyával tartozol nekünk. Tehát, hogy
0: igen,
2: ez
0: ja,
2: a beszélgetés. Igen, és ezt a héten le kell szállítani.
0: Ha ezek a Golden Doodle-k megérkezzenek ide a stúdióba, örülnénk. Tehát mi volt a baj, mert hogy ízekre szedték, hogy mi az, hogy szaporítótól veszed meg. Miért nem normális kutyát még, de mi nem értettük azt a fajta óriási felháborodást, amivel 1000 kommentet kapott tő, hogy ez nem kutyavásárlás, meg ez egy ilyen kitenyésztett fajta, de akkor te ezeket tenyészted, ezeket a kutyákat, a normális módon, úgyhogy jó dolguk van.
3: Igen, olyannyira, hogy minden tenyészállatnak 5 féle genetikai vizsgálata van vérből, ezt még kicsinek megvizsgálják, a felnőtt kutyáknak pedig csípő és könyök ízületi diszplázia vizsgálata van, az úszkároknak patellaficon vizsgálatuk van. Tehát csak olyan kutyát veszünk tenyésztésbe, aki abszolút negatív és megfelel minden követelménynek. Ezen kívül még nagyon fontos az, hogy a kutya belsője milyen, úgy mentálisan is megfeleljen. Azért, mert elsősorban vak vezetésre, és terápiás kutyának tenyésztjük ezeket a kutyákat.
0: Nem, nem is tudtam, hogy Attila lassan kezdi elveszíteni a látását, erről nem mesél, ugye?
2: Majd a szíjjel tudjuk elveszíteni.
0: Akkor meg kell olvasni, hogy baj van vele. Elveszíti a látását, amit kapott.
1: Na miért nem fogadják el ezt a kutyát azok, akik mondjuk német juhászosok, meg nem tudom, a nagyon sok éve létező fajta tulajdonosai vagy tenyésztői, miért nem fogadják el ezt a kutyát?
3: Hát amit... az az igazság, hogy véleményem szerint azért ez csak Magyarországon van így, mert a környező országokban, sőt Amerikában a legnépszerűbb fajta, és a környező országokban már törzskönyvezik is. A törzskönyv az nem más, mint egy származási lap. Minden fajta tiszta kutyánk, tehát akit úgymond bekeverünk, az mind-mind törzskönyvvel rendelkezik, és nagyon jó családból származik. Tehát tulajdonképpen törzskönyv bármikor kiállítható ezekre a kutyákra is, de hát minek? Mert hogy minden kölykünket ivartanítási kötelezettséggel adjuk el.
0: Ivartanítási kötelezettség, hogy ő ne szaporítsa igen. tovább, tehát hogy ne keresse igen, rajta pénzt, igen. csak ti.
3: Így, nem azért, hogy ne legyen konkurencia, mert a második generációig van értelme ezt a kutyát tenyészteni, az F1B generációig, tehát van egy uszkárom, és van mondjuk egy Golden Doodle, vagy egy Golden Retrieverem, és ezt a kettőt, ha fedeztetem egymással, akkor születik egy Golden Doodle, az F1 Golden Doodle. Az F1 Golden Doodle, és még egyszer az uszkár, ebből lesz olyan szőrű kutya, akinek nem hullik a szőre.
0: De ha már tovább fedeztetem, akkor már szaporítom, és az már genetikailag selejtebb lesz.
3: Azért, mert az már kihasadnak a rövid szőrök, mindenféle szőrváltozatban lesz akkor már, tehát nem jön egy ilyen homogén, egységes szőr, ami abszolút alkalmasá teszi ezekre a célokra. Tehát a mi kutyáink nem dizájner kutyák, és nem a küllem miatt tenyésztődnek, hanem a belső tulajdonságok és a szőr miatt.
0: Ja, és akkor akik viszont szaporítják, csak hogy értsem a különbséget, azok sok generáción keresztül keverik, higítják, és innentől kezdve hullik.
3: Nem, Magyarországon még ilyen nem létezik különben, hanem akik csak szaporítják, azok nem figyelnek arra, hogy a kutya egészséges legyen, a szomszédnéni kis bubukáját, mert úgy néz ki szinte, mint egy golden, az befedeztetik egy úszkárnak kinéző valamivel, és egészségügyi szűrések, és minden nélkül csinálják. Aha. Ezt.
0: Hát gondolom óriási biznisz, tehát hogy egy fajta tisztát, vagy egy jól tenyésztetet.
3: Nem olyan óriási biznisz egyébként azoknak, akik ezt ellenőrizetlenül csinálják, de biztosan, hát nem tudom, szerintem rajtunk kívül per pillanat, és az ausztrál doodle tenyésztőn kívül Magyarországon tenyészteni nem tenyészti senki ezt a fajtát.
0: És ő miből van? Segítség, hát mi az apa? Ki az anya? Tehát van egy úszkárom.
3: Egy golden retriever.
0: Igen.
3: Arra jön egy úszkár.
0: Egy golden retriever elkap egy lány úszkárt.
3: Így van.
0: Csak kitaláltak ki ezt? Csak létrejött? Vagy ez
3: vagy
0: direkt
3: fordítva leginkább, mert ugye az úszkár inkább az apa.
0: Az úszkár,
3: a golden
0: az
3: egy vastagabb csontú kutya, igen, és könnyebben szüli meg.
0: És ez valaki egyszer ránézett erre a két kutyára, és azt mondta, hogy aha, titeket most összeraklak.
3: Nem, ebből... nem így volt, nem. Kifejezetten vakvezető kutyának jött létre a fajta. Azért, hogy ne hújjon a szőre.
0: Várjál, egy fajta nem jön létre vakvezetni. Tehát mi az, hogy ő azt mondta, a kutya, igen, én létrejövök azért, hogy vakokat vezessek? Hát ez ilyen nincs.
3: De hát a kutyák ugye nem maguktól párosodnak ott a mezőn, hanem emberek irányítják.
2: Nem, most a Balázs azt kérdezi tőlem, mert lehet, hogy nem jól tettem a kérdés, hogy az a kérdése, hogy amikor úgy döntöttek, hogy ez a két állat fog, akkor miért gondolták, hogy ez egy, hogy ebből lesz fog kijönni? Honnan tudták, hogy ebből ez lesz?
0: Igen, kinézett rá erre a két különböző kutya, és párosította őket, hogy ebből legyen a gold.
3: Azért, mert az úszkár szőre kellett, és az úszkár hatalmas agya. Az úszkár rettentő okos kutya, míg a golden, vagy a labrador, először ugye labrador jött létre, a labrador ez egy nagyon készséges szolgálatkész kutya, és ezt a két tulajdonságot szerette volna ötvözni.
0: Aha, de akkor ez egy
3: gyártás.
0: Tehát
3: egy olyan kutyát szeretett volna, aki megmarad annak a szolgálatkész kutyának, ugyanakkor a szőre nem hullik.
2: Jó, mondok most típusokat. Tartsuk
3: egy
2: körülbelül
3: 40-50 éve ezért jött létre ez a fajta.
0: Na, de ilyen alapon tehát a német juhászt is így kitenyésztették, mert azt állítólag ugye tervrajzasztalon.
2: A német juhászból lett.
0: Igen, tervezték. Igen, tehát ugye az is egy ilyen.
3: Őt is tervezték, ő is ezért jött létre, csak aztán sajnos egy csomó ellenőrizetlen egyet került ebbe a tenyésztésbe.
0: Aha.
2: És amúgy lehet például...
3: Akinek az egészség ugye nem volt tiszta, meg az agya se.
2: Vannak félre sikerült hát ilyen tervezett fajták, amik egyáltalán nem olyanok lettek, mint amilyenek gondolták, hogy lesznek?
3: Hát, hogyha most arról beszélünk, a francia buldog is, az angol buldog is valahol ilyen.
0: Az valahol az nagyon elmerül. Nekem volt... Az ott a tenyésztők vagy az, akik összerakták, ott nem tudom miből lett, de azt nagyon megnézték ott a 18-19. Században, azt nagyon félrenézték. Hullik a szőre, epilepsziás, röfög, hörög, fingik, de nagyon cuki.
2: Na, ebből még 4000 darab jó lesz ideig.
1: Na most ahhoz mi kell, hogy ez a szövetség, ez az FCI például elismerje ezt a fajtát?
3: Ahhoz nagyon-nagyon sok év kell, és ott tényleg a dudlit a dudlival kell fedeztetni, és egy teljesen egységes fajtának kell, hogy létrejöjjön. Ott már nincs olyan anomália, hogy rövid szőr, hosszú szőr jön ki, ott nem engednek ilyet, de mint mondom, nem ez a cél.
0: Na de akkor ez nem nincs ez a nektek, cél,
3: tehát mindig csak én mindig nincs. Is megállok. Tehát nincs olyan, hogy dudli-dudlival, hanem itt megállunk, és ez a cél, ez az F1B a cél.
0: Aha. Ha kezdem, akkor ezt érteni.
3: Nagyon fontos az, hogy arra a célra, amire nekünk kell, ez a kutya tökéletes.
0: Menjen ennek az ára körülbelül? Tehát most én szeretek egy ilyen kutyát, az mi taksa? Végezzünk Tillával.
3: Hát de úgy körülbelül ugyanannyiba kerül, mint egy fajta tiszta kutya egészségügyi szűrésekkel, vagy nem fajta tiszta.
0: De most ez miért titok?
3: Nagyon ellenőrzött, nagyon...
0: Körülbelül, hát egy... nagyságrendileg, miért
3: nem tudom, mennyi egy robogó, nem tettem még, mostanában robogos.
0: Mennyibe kerül egy ilyen kutya körülbelül? Most ez miért titok? Nem
3: értem. Ugyanannyiba kerül, mint mondjuk a Golden Retriever, nem vagy tudom, a Labrador, ha megvásárolod.
0: Nem tudom, mennyi a Golden Retriever, mert nem lehet azt, hogy 100 000, 500 000, 300 000, titok, hogy ez mennyibe kerül? Látod, hogy
2: innen szalmitára és átküldeni Viberen.
0: Most ez miért titok? Mondd meg nekem, eddig tényleg.
3: Nem, jó, oké, olyan 5-600 000 forint körül
0: van. Hogy tetszik mondani?
1: 5-600 ezer.
0: Na kommentelők, most menjen el Attila oldalára. Na most, nem mentetek, most tegyétek.
2: Na most hány darabban raktál?
3: Mire létrejön egy ilyen F1D kutya, hogyha belgondolsz, akkor elkezdődik ugye a Goldennel és az Uszkárral. Még az első generáció az nem feltétlenül piacképes kutya, tehát mire létrejön ez az F1B változat, addig 5 év tenyésztés eltelik, és nem történik semmi.
0: Annyi idő a terhesség.
3: Nem,
0: ez a kutya, érted? Olyan, mint egy elefánt, érted, 8 évig vemmes. Aha, na jó, de akkor ezek nem fajta tiszták, akkor ezek szaporított kutyák.
3: Nem, ezek nem. Nem, az nem szaporított, ez tenyésztett kutya.
2: Az a szaporított kutya, amikor egy kutyának születik 100 kutyája.
3: Az a szaporított kutya, amikor... Igen, meg amikor fél évente állandóan fedezteted a szukákat, meg amikor kukoricamálén neveled őket, meg amikor nem figyelsz arra, hogy nagyon szocializált legyen egy kölyök, amikor nem figyelsz arra, hogy arra alkalmas legyen az anya és az apa, hogy azt tényleg lehessen fedeztetni, tehát kedves, szocializált, emberközeli, nálunk megnézhető az apa, az anya, sőt, még a nagyszülők is.
0: Mert hogy a második generációig születnek.
3: Igen.
2: Aha. Ez így tiszta. Szeretnének kérdezni tőled, hogy a Tacskó igen. plusz Rottweiler az egyenlőe a Dobbermannal.
0: Igen.
2: Ez egy nagyon fontos egyenlő.
0: A Csivava Bernát hegyiből gondolkoztatok-e már, hogy lesz félúton valami nagyon jó. Na jó, értjük akkor, csak szerettük volna ezt egy kicsit jobban rálátni. Megérte, egyébként a kutya marha cuki. Szóval egy kedves, barátságos, aranyos, nagyon kedves, nagyon felkapott kutya ő most, így a celebvilágban, de egy végtelenül aranyos, kedves állat. Tehát, hogy
2: és úgy néz ki, mint egy rántott hús.
0: Tilla meg aztán végképp nem státuszszimbólumnak veszi ezeket a kutyákat, megy vele, sétál, tulajdonképpen gyermekként kezeli őket a családban.
3: És hát az első is neki nagyon tetszik, és semmi gondja vele, nagyon jó beilleszkedett, miért ne vegyem még egyet?
0: Hát,
1: lett már neve a második kutyának?
3: Nem, én azt hiszem, hogy a Jella volt az első változat, most Zaha, de még gondolkodnak rajta.
0: Aha, na jól van. Oké, Edit, köszi, hogy beszéltünk, köszi, csak ezt ki akartuk tegnap bogozni, mert éreztük itt a... felháborodást, meg a kommentáradatot, csak kicsit utána remélem, akartuk el, hogy megértsük, hogy mi a fene történik itt Tilla kutyafronton.
2: Várjuk akkor a kiskutyákat is.
3: De ettől eltekintve fogadjatok örökbe.
0: Téged?
3: Hát persze, hát
0: az tűz már ehhez.
3: Az egy csodás dolog, az egy marha jó dolog.
0: De várj, most ezt miért? Tehát, hogy inkább akkor, tehát, hogy értem, csak ez mondjuk egy tenyésző szájában fura, hogy fogadjunk örökbe. Tehát, hogy... ami tök jó, ahogy
3: nem,
0: ezt
3: nem,
0: is mondod.
3: Dehogyis. Nem. Az örökbefogadás az egy át jó dolog, csak nem tudjuk a kutya hátterét. Tehát lehet, hogy fél évesen derül ki, hogy húha itt hát egy Staffordshire Terrier, és egy másik ilyen harci kutyának a gyuvadékát hoztam haza a 2 éves gyerek mellé mondjuk, és az nem igazán
2: de ez
3: jó.
2: Ilyenkor nem a nevelésünk a kérdése? Mert hogy olyan sokszor van ez a genetika
3: nem
2: versus
3: teljesen,
2: nevelés.
3: Nem teljesen. Hát, hogyha belegondolsz, a tenyésztés pont ezért van, hogy akár évtizedek, vagy van olyan kutya, amit már 100 éve egy bizonyos cél miatt tenyésztenek ki. Bár most már ez elveszik, mert hogyha belegondoltok a juhászkutya, meg sem a juhászat, a feladata, és így tovább.
0: Igen. Oké, Edith, köszi. Köszi. Örülünk, hogy beszéltünk akkor. Köszönjük szépen.
3: Én jó. Is. Köszi szépen.
0: Aranyos sziasztok. Kutyákat. Ciao, ciao, ciao.
1: Hello.
0: Balázs végre nem ért ez valami. Ez így kibogoztuk, értem már akkor.
2: Én aztán nem értek, szerintem például a pitbullokat is tökre félreértették. Tehát a pitbullokat szerintem lehet agresszívra nevelni, de például azok is kedves kutyák.
1: Igen, csak szarul néz ki. Már hát úgy
0: ha kinyitod a pitbull ládát.
2: Ennyi, de a pitbull az úgy néz ki, mint a BMW.
0: Az nem csukódik vissza, jövünk mindjárt fél 8-an pontosan. Itt vagyunk a hírek után.
4: Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól. A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
13: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
14: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
15: Reklámot hallottak.
16: Rádió 1.
15: Rádió 1.
16: Csak igazi mai sláger megy.

0: Szabolcsim Balázssal, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Hoppácska, itt vagyunk, 3-4-8 lesz, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, gyerekek. Nem vagyok azért teljesen meggyőzve, de majd akkor ezzel kapcsolatban még futunk egy kört. Kutyás témáink úgyis ritkán vannak, nem nagyon vagyunk így, a kutyák nálunk periférián vannak most, de örülök, mert csomó embernek van kutyája, és tudunk vele foglalkozni.
2: A macskás témák, már ne haragudj.
1: Hát, tehát jöhetnek a macskás témák is.
3: De... Például arról, hogy milyen alutasakost érdemes adni a macskának, és hogy hogyan lehet megértetni a macskával, hogy neki csak ennyi jár.
1: Így van, ne akarjon többet.
2: És egye meg.
1: Igen.
3: Igen, és ne hányjon be az ágy alá.
1: Szóval még azért nem teljesen tiszta a szaporítás meg a tenyésztés, de értettem azért Editet, vagy legalábbis próbáltam rá hangolódni igazából, hogy mi a fele történik itt kutyafronton. Mindenesetre érdekes azért egy ilyen poszt, hogy milyen felháborodást tud kiváltani az emberekből. Biánál baleset az M0-ás előtt most ebben a pillanatban. Köszönjük szépen. És időjárásunk, Ferenc.
4: Frontálzóna!
1: Vele mi van?
2: Jön a frontálzóna.
1: Vele miért csinálja?
5: Az időjárás jelentés.
3: Vele mi van? A felek megvan vadul.
1: Bevert a reggelit?
2: Leesett a cukrom.
1: Leesett kicsit a cukrom?
2: Vagy fölment, nem tudom.
1: Vagy mi történt?
2: Ezt írják, gyerekek, frontálzóna jön. Úgy szeretem az időjárás jelentőket, hogy néha kitalálnak ilyen szavakat.
1: Miért nem lehet azt mondani, hogy lehűl az idő? Miért kell mindenki szarrá szorongatni mindig, hogy még azon itt szorongjál, hogy elninjon, meg frontázóna? Miért nem lehet csak annyit mondani, hogy féltek gyerekek, itt néhány fokot hűl a hőmérséklet. Ettől nem hiszek nekik jobban, hogy azt mondják, hogy frontázóna.
2: Na, hát erről van szó, esni fog, jön a hideg. Frontázóna!
1: Volt nyest kutya, most mi lesz a következő állat, Szabika kérdezi. Hát most meg vagyunk állatfronton.
3: De akkor Balázs, itt és mondd el nekik, hogy mit látta az udvaron tegnap.
1: Nyestet.
3: Nyestet, és mit csinált?
1: Rohangált ide-oda össze. Viszont egyébként egy marha cuki állat.
3: De dörzsölt a tenyerét? Hogy...
1: Nem, mert lelőttem.
3: Jaj, de fidó.
1: Sörétet kapott a szervezetében. Eldőlt balra, és megmurdált a kis kenyó.
3: Tudják, hogy Balázs udvarán több lőfegyver is van.
1: Igen, szabadon lövöldözöm ezt a szomszédok, már tudják, de most már nektek is elárulom. Sörétet engedtem a kis puha testébe, egy ideig vergődött, aztán eldőlt balra, és megfeküdt.
3: Na, hát ez szerintem elég képletes, vagy érzékletes, nem? És ez a váronyítható rakétáddal volt, vagy a sima?
1: Igen, nem, ez a sima sörétesemmel. Igazából.
3: De hát egy erdő közelében laksz, nem amúgy?
1: Nem. Én a fenyővillában lakom, és enyém a pilis, persze, nyilván. Most készülök megvenni a mecseket, tudtad?
3: Mecsek? Azt hittem, hogy katolikus vagy.
1: Tettem egy komolyabb vételi állatot a Balatonra. De mondták, de hogy a bala fele már a baláé, úgyhogy azt már nem tudom megvenni.
3: Miért fogjunk ilyen lejtmenetben? De az az érdekesebben, hogy maga ez a nyest, aki ott szaladgált nálad, akkor valószínűleg nem döntött el, kinek az autóját választja, és ott a bőség zavarában, mert ott voltak a Maseratik, ugye, a Porsche-k, a többi az udvaron, akkor végül remélem azért a te autódra is.
1: Kártetben, tudom, hogy kártetben benne igazából, de egyébként marha cuki állat, szóval nekem egyáltalán nincs vele bajom.
3: És nem kérted meg, hogy a hangyákat intézze, és akkor maradhat?
2: Tényleg, nem tudod ráereszteni a hangyát.
1: Rákcsáló írtásban vagyok, gyerekek. Rákcsáló írtásban ott vagyok.
2: Mindenki döglik.
1: Ott az utcába kihalnak az élőlények. Madarak hullanak majd az égből.
3: A kisfiús veszélyben érezheti magát, akinek keresztalapása van.
1: Igen. Na gyerekek, felhívjuk egy pillanatra Petinket, ami drága Petinket a CLB-től. Most úgy baromi érdekes sziget, ami arról szól, hogy mesterséges intelligenciával csalnak már a biztosító társaságoknál. Ezt értitek? 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt leplezett le az Avio biztosító társaság, és az van, hogy a csalók mesterséges intelligenciát használnak autóbaleseti helyszínek, meghamisított dokumentumot és eltúlzott kárképek létre. Hozására.
3: Hát de milyen eszük van ezeknek?
1: Mennyire jól csinálják?
3: Hogy kitalálták? Soha nem jutott volna eszembe.
1: Tehát van egy kár az autódon, berakod az AI-ba, és azt kéred neki, hogy csináljon egy nagyobb lyukat, csináljon egy nagyobb horpadást, csináljon egy nagyobb káreseményt, és elképesztő összegekben 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt lepleztek le már tavaly. És azt csinálják most a biztosítók, hogy ők is csinálnak ilyen AI eszközöket, fejlesztenek egy analitikát, és emberi felügyelettel megpróbálják kiszűrni a képeket, de már nem egyértelmű nekik, hogy mi az, ami csalással készült, és mi az, ami nem. Ez mennyire durva, hogy van egy közlekedési károd, és te még arra picit rácsalsz, hogy nagyobb káreseményed legyen.
2: Okos.
1: Meghamisítod a fotót AI-jal. Miért nem is jutott volna eszembe?
3: De gondolom, mert bármit ráhamisíthatsz, azt is, hogy itt fekszik alatta valaki, azt is, hogy egy T-rex kitör a csomagtartóba.
2: Szerintem egyikre se fizetnek.
3: Jó, mindegy. De nem az a lényeg, hanem, de mutogathatod a haverjaidnak, hogy nézd, mi történt.
2: Na, nézd.
3: És a nyest, kövér nyesteket.
2: Ugye ennek van hozadéka, az a baj, hogy a biztosító egy idő, ez nem tudja ellenőrizni, mert ugye normális az lenne, beadod a kárigényt, azt mondja, hogy jó, hát akkor fáradja, hozza be trélerrel a kocsit, és megnézzük, vagy kimegyünk hozzá. Ezt nem csinálják. Mi fog történni?
1: Elmondom neked, mi fog történni.
2: Na, mi fog történni?
1: Hogy megemelik a biztosítási díjat.
2: Erről van szó.
3: Nem.
1: Hát de valahol hát, a biztosítónak ezt be kell hajtani.
3: Szerintem sokkal olcsóbb, hogyha vesznek egy szoftvert, ami felfedezi az AI-nak a jeleit a képen.
1: Most azt csinálják, ők csinálják, tehát hogy fejlesztik, de közben nekik valahol a valótlanul kifizetettet, azt nekik be kell hajtani, mit tudnak csinálni. Valószínűleg 10%-kal emelnek majd a szolgáltatási díjon, és te fizeted ki azt, hogy a rohadékot a Marika Rémünk, az pont nem, de AI-jal hamisítja a saját fotóit. Ez rajtad hajtja. Be. Hát te, aki normálisan fizeted a köteleződet 3 havonta évente. Nem tudnak mit csinálni, szolgáltatási díjat emelnek. Ebben azért az a szemét dolog, nem?
2: Hogy akinek nem csal, annak is többet kell majd fizetni.
1: Az régen kijött egy kárszakértő, egy ilyen Otto bácsi, egy ilyen rossz érettségi zakóba 20 éve, mert egy ilyen öreg fazon jött ki, mindig egy kárszakértőként felhívott, ja. És egy ilyen nagyon rossz lehellettel körülbelre járt.
3: Mint a rajzfilmekben a vakondok, nem úgy szokott öncsönnek kinézni, egy kicsit így.
2: Volt egy 2 megapixeles fényképezőgépe, azzal egy kézzel
3: körbefotózta. Az a madzag, amivel a csuklóját tartotta.
1: Jobb esetben hozott magával egy colstokot, megnézte, hogy ott van-e az ütközés, ahol a másik autón keletkezett a kár, rád lehelt a pálot szájával, és utána azt mondta, hogy majd értesítünk, ez volt. Ehhez képest AI-jal hamisítana a képet, érted? És akkor a kárszakértőknek megszűnt a munkája? Az nincsen? Már nem jön ki, már nem
2: hát
1: nézi
2: már,
1: meg?
2: Most már nem kárszakértő vagy, hanem AI szakértő.
1: Aha.
2: Ahhoz, hogy ott akar dolgozni, most már föl kell ismerned az AI-os képet.
1: Mennyire durva azért ez is, hogy megváltozott, nem?
3: Hát az benne durva, hogy egyrészt ezek az emberek most hol dolgoznak. Másrészt
1: pedig... Igen, mi lett az Otto, a rossz leheletű Otto bácsikkal?
3: Igen, kis pocak, kis sárgaink, tudod, ahogy kell. A másik pedig az, hogy amúgy az a legtöbb esetben könnyen meg lehet mondani egy képről, hogy AI, nem? Tehát, hogy ez mindig
1: hát van, szerintem egyre profi. De várj, az AI fölismeri az AI-t, nem? Tehát, hogy azt mondod, nézd meg, hogy az AI készült, akkor ők fölismerik egymást.
2: Hát szerintem most már olyan a rendszer, mert emlékeztek régen, mikor volt régen az AI korszakában 2 évvel ezelőtt, ha láttál egy AI képet, akkor ott mindig azt mondták, hogy nézd az ujjait például, ha ember van rajta, ugye több ujja volt.
1: Igen, meg ilyen furán állt a keze,
2: de már nem itt tartunk, hogy 5 kereket rajzol be a kocsinak az AI.
1: Hát ők írják, hogy álltok ki arra a Lord is, nagy kárszakértő. Ezt ti tudtátok?
2: Csak őt hívnám, a baj lenne.
1: Felhívnád, hogy van itt egy kis kár.
2: Mutatom.
1: Ekkora a károd, de hogy jön ez most ide? Na jó, följük a bettinget csak, hogy meséljen nekünk. Ez elképesztő, hogy a biztosítók rohannak a bűnözők után, nem? Uh-huh. Eszetekbe jutna? Van egy azon bosszankodná, hogy mennyi lesz a javítás, mennyi ideig nincs kocsid, ezek meg behamisítják ilyen fejlődően. Milyen rakkós az ember?
3: Igen, de az, hogy kiderül, hogy kamuzol, akkor utána eljárás indult ellened, nem? Tehát, hogy akkor ez egy, azért ez hivatali visz... Nem,
1: ez hát ez csalás. Ez igazából csalás, igen. Hello Péter, jó reggel, ciao.
6: Jó reggelt, sziasztok!
1: Figyelj,
6: sziasztok.
1: Ez egy valós érték, ez a 108 milliárd átszámítva, 230 millió font, 108 milliárd forint értékű hamis bizonyítási igény? Vagy kárigény?
6: Hát, igen, olvastam és ezen gondolkodtam, hogy azért ebben már szerintem valamilyen kárügyintézési irodának is benne kéne lennie, mert ugye, hát emlékeztek, azért a biztosítási csalás, fényképekkel való visszaélés, stb. Azért már a fénymásolóval egyidős, tehát azért volt, ahol már régebben így össze-vissza fénymásolgatták a fotókat, 3-4-et, persze sok évezőt, és akkor beadták a biztosítóhoz, tehát a kezdő biztosítási nyomozóiskolában azért ezt már tanították, ezt a visszaélési formát, és azért azóta ez tényleg ugye mióta ez egyidős a biztosítással a csalási próbálkozás. Az ad ennek igazából most teret, hogy néhány évvel ezelőtt, és tényleg még az AI képgenerátor időszak megjelenése előtt megpróbálták a biztosítók szolgáltatásként gyorsítani és könnyíteni ezeket a kárrendezéseket. Lett ilyen gyorsított kárrendezés, te lefotóztad ugye a faladon a beázási nyomot 3-4 irányból, beküldted a biztosítónak, ők felhívtak, amikor látták a képet, ez tényleg 1-2 órán belül is előfordulhatott, és azt mondták, hogy adunk 50 000, jó lesz, átutalták még aznap délután az 50 vagy maximum 100 000 forintot neked, és akkor ennyivel le volt tudva a biztosítási gyors kárügyintézés, nem küldték ki a milyen bácsit, a Ernő bácsit, nem küldték ki Otto bácsit, és ő elkezdett elszomorodni, hogy valóban elvész a munkája, és hogy kevés a munkakör, amit az AI nem elvesz, hanem visszaad, és valószínűleg az Otto bácsi munkaköre az, ami aki most örül, mert az ümgakörét visszaadja, ugyanis eznek a gyorsított kárügyintézésnek, ugye nem csak úgy lesz káros úgy az ügyfélnek a csalásnak, hogy többet fizet, hanem elvész bizonyos néhány olyan szolgáltatás, ami egyébként normál esetben tök jó lett volna neked, hogy beveri az ablakot az eső, és akkor délután ott van a pénz, és már tudod hívni a saját szerelődet vagy valakit. Hát ezeket most elkezdi elvenni. Kétfajta, háromfajta módon is próbálják a biztosítók ezt így kiszűrni. Egyrészt sok biztosítótársaságnak már ilyen saját applikációja van, hogy töltsd le, nem tudom melyik biztosítónak az applikációt, és akkor azzal készítsd a fotót, ezzel ugye elejét tudják venni a képgenerátoros AI megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amelyik megismerik azokat a generált képeket, amiket mondjuk AI csinál. Az AI csinál.
1: Igen, itt az adat, hogy az Aviva biztosító társaság több mint 18 000 gyanús kárigényt azonosított 2025-ben, összesen 233 millió font értékben, ami rekordot jelentett a biztosítónál. Tehát ez egészen durva.
6: Hát ez brutális, igen. Igen,
1: de akkor ezt rajtunk hajtják majd be, ugye? Tehát a legnagyobb rossz ebben az, hogy fölemelik az alapdíjat.
6: Egyértelmű, így van, tehát hogy a biztosítás az egy úgynevezett kárközösség, és ugye addig éri meg a biztosítónak benne lenni ebbe a bizniszbe, ameddig ez a kárközösség neki több pénzt termel, mint amennyit ki kell fizetni. Egyébként ezt általában Magyarországon az MNB, meg bárhol ezek, ugye ezek is elvárják, hogy ne is, tehát nem lehet egy biztosnak a mérleg főszegét egyéb történet ellenőrzik, és nem lehet kevesebb a bevétele, mint amennyi kár kifizetést vállal, hiszen akkor nem tudná teljesíteni a károkat, tehát ezért ez így benne van a rendszerükben, igen, és akkor ezek ezért természetesen, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanannyi az autó kötelező biztosítása, vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között, tehát így van, a csalók ugye azok nem csak úgy szúrnak ki velünk, hogy mondjuk az ilyen gyors kárrendezési fejlesztéseket elveszi a biztosító, vagy nem fejleszti, hanem úgy is, hogy megemelkedik a biztosításunk díja. De egyébként börtönbüntetés is járt, tehát valóban azért, hogy ebben a cikkben is benne van, meg mondtátok nagyon jó, azért ez biztosítás csalás. Tehát lehet, hogy gyors dolognak tűnik bedobni egy ilyet. Az ilyen most reggel én is kipróbáltam, hogy mit csinál a lakásunkból egy ilyen káresemény generált fotó. Tényleg megcsinálja, tök jó.
1: Láttam a fotót, elküldted.
6: Igen, elküldtem nektek egy ilyet. Még nem fizettek, de nincsenek bent, tehát 9-re már várom a pénzt.
1: Leégett a házat, láttam, hogy nem tudom, milyen fotó ez, igen, az AI-kép.
6: Beázott, leégett autó, mindent. Tehát tényleg megcsinálja. Néha azon buknak meg egyébként, hogy már túl tökéletes.
1: Tehát túl jó a kép.
6: Túl jó a kép, túl egyértelmű, és azért ma már nem csak a fotót elemzi az AI, hanem ugye azért rengeteg digitális lábnyoma van a digitális térben mindennek, tehát amikor beadsz egy káreseményt, mondjuk, hogy tegnap délután becsapott a villám, azt ugye már nagyon könnyű ellenőrizni, hogy abban a térségben volt-e egyáltalán villámlás, volt-e akkora csapadék, volt-e olyan erejű szélők, és ezeket már nem is az AI óta, hanem már nagyon régóta ellenőrzik a biztosító társaság, emlékszem, időszakra volt egy olyan, hogy a tévészerelőkkel játszottak össze az emberek, és akkor a tévészerelők kiadtak ilyen papírokat, hogy villám csapott a tévébe, tényleg, igen, úgyhogy a biztosító meg kifizette az új tévét, miközben csak ugye a javítás volt nem megoldható egy időben, ezek megsokasodtak régebben a színes tévé cserék, amíg elég volt a szerelőtől, a javítótól egy ilyen, tényleg egy olyan hirtelen nagy áramerőség suhant át a tévén, és az nyírta ki ezt a fajta próbálkozási hullámot, hogy a villámcsapás, a villámaktivitás tökéletesen le lehetett kérni a biztosító társaság, vagy csak az időjárással foglalkozó területektől, és onnantól kezdve a biztosító társaság tudta bizonyítani, hogy nem volt a térségben villámaktivitás ekkor meg akkor, úgyhogy nézzetek másik dátumot. Tehát ezeket a helyszínelemzéseket, időpontelemzéseket, időjáráselemzéseket, ezeket már nagyon jól tudják a háttérben ellenőrizni, főleg az AI korszakában, meg aztán végképp. És hát azért nem nagyon értem az autós csalásokat, mert nyilván valami. Ebbe itt valami, azt gondolom, hogy valami összejátszás lehetett, vagy túlságosan laza rendszer, mert azért mondjuk a 90-es évek végén itt is gyakori volt, hogy kék-sárgákat töltögettek az emberek ezt a biztosítási kárbejelentőt, és akkor azzal próbáltak plusz pénzhez jutni, de ma már egy gépjármű törést is tök jól lehet különféle módon ellenőrizni, hogy egyetem megtörtént, ott volt-e helyszínelés, vagy igen, de tény, hogy a kisebb károkat mindig igyekszik a biztosító gyorsan letudni, és szolgáltatásként úgymond gyorsan kifizetni az ügyfeleknek, és ezzel megpróbálhatnak ilyen módon visszaélni.
1: Peti, nagyon köszi. Beszélünk még, hívunk úgyis, ha van valami. Köszönjük szépen.
6: Vigyázz magadra.
1: Köszi, ciao, ciao. Hello, hello, hello, hello. Azért van nagyon sokan, hogy az AI fotót screenshottal lefotózod.
2: És akkor nem mondja meg az
1: AI. És akkor már az AI nem érzékeli. Tehát ez egy jó csalás, ha valaki csalni akar. Az AI képet azért nem lehet felismerni, AI-a készült képet, egy print screen-tel már nem tudod beazonosítani. Aha. Jó, azért lekövessetek el biztosítást.
3: Nem vagyok teljesen biztos, attól függ, hogy milyen AI-jel csinálod, mert azért vannak olyan AI hibák, meg amúgy szokott hagyni vízjelet is, az már nyilván nem látszik a print screenen, de hogy nem mindegy, hogy milyen az AI, amit leprint screenelsz, mert van, ami azért.
1: A kis sucinos oda néz.
2: Hát volt már próbálkozás.
1: Hát ők múlt hét elégett a konyhája, de már Csini Villi vadonatúj.
3: Ez például a nyelvvizsga, amit múltkor mutattam nektek, hogy ezt végül is mindegy.
1: Igen. Nálunk videóhívással jött ki az ember, és nézte meg, hogy mi történt a viharkár után. Már hogy nem jött ki, hanem videóhívás volt. Az menő. Fogod is ott körbe pásztázod videóval. Na jó, gyerekek, azért senki ne kövessen el biztosítási csalást. Tehát, hogy így nem feltétlen ajánlott ez a dolog.
3: Nem, csak a nagyon megszorultak tényleg. Nem, ez, szerintem amúgy ez a néhány év, amit letöltendőbe kapsz, hát az
2: annyit megér.
3: Ki kell számolni, mennyi lenne a napi díj, attól függ, mennyit csaltál.
1: De hova jutottunk, nem? Tényleg, tehát milyen érdekes.
2: Technológiával, egy kicsit.
1: Technológiával, már mi lesz itt pár év múlva? Milyen csalások, milyen képek, milyen álvalóságok születnek majd így az AI-nak köszönhetően?
2: A screenshotra próbálták, bukott.
1: Bukó?
2: Igen.
3: Szerintem attól függ, igen.
1: Igen? Jó, én nem akarom megpróbálni. Tehát én még én azon van biztosításom, és így is nagyon nehezen jelentek be bármit, mert akkor a szenvedés, meg küzdés.
3: Semmi, de van bejelentés, még akkor sem fizetik.
1: Igen, ezt mondom, ezért mondom sokszor, hogy jó, akkor inkább csináljuk meg, essünk rajta túl, csak ne kezdjünk el szívózni a biztosítóval, mert hogy azért az egy nagyon körülményes dolog. Vagy nektek volt, könnyebben fizetnek már?
2: Nekem
1: gyors?
2: Több könnyen. Igen? Igen. Hát kicseréltük ugye a lökhárítót egy törötre, azt lebiztosítottuk, mert mint az állat, aztán visszaraktad
1: a hibátlan alkatrészt. Tökéletes, hogy egy 5 kilót kerestetek gyorsan. Úgy fizettek, mint a katonatiszt.
3: Hát anyám biztosító cégen nem jó, de az enyém azért nagyon jó. Én a bankomnál vagyok biztosítva, és akkor múltkor a mosógép ledobta magáról a nem tudom milyen tömítőgyűrűt, de úgy egynapos mosógép, tehát egynapos mosógép kiöntött, és akkor ugye fel az egész padlót azt eláztatta, és akkor csak el kell küldeni, hogy ez mind megtörtént.
1: Fotón elküldted, és küldték a lóvét? Ennyi volt?
3: Igen, és felhívtak, hogy meséljem el, hogy éreztem magam, miközben ez történt, és teljesen ilyen rádió drámával elmeséltem, és akkor csak ömlött és fröcskölt, és a
1: fejlemek már a annyi volt, hogy szivacsal oda csöpögtetett néhány csepp vizet, az vett egy új Whirlpool mosógépet, mert már nagyon ki volt a régi.
3: Kézzel, de kijöttek, és azt hittem, hogy nem javítják az új mosógépeket, de megjavították. Nem cserélték. Na, ehhez itt szólsz.
1: És ezt lebiztosítóztattad?
3: Hát már a padló attól függetlenül feljött. Tehát
1: a márvány nem bírja vizet.
3: Nem, hát tudod, én vagyok a szegénykettünk közül.
1: Karara, hogy márvány nem bírja vizet, ne adjad már!
3: Én a kis hétköznapi hős vagyok, akinek sima ilyen fapadlója van.
1: Sima mahagóni fapadló, de törődjél vele semmi abszolút. 3 millió volt a 2 négyzetméter.
2: Nagyon,
3: hogy Dolce Gabbana, de hogy ennyi. Tehát, hogy fa, de Dolce Gabbana.
1: Igen, sokszor macera azért ez így ezzel szívni, de akkor neked jó tapasztalatod van.
3: Tehát... Igen, a bankomnak a biztosítás nagyon jó, kedves emberek.
1: Aha. Neked van banki biztosításod?
2: Van.
1: Van
2: neked is van.
3: Én lakáshitelt vettem fel, igen. És a lakáshitelt csak úgy adják meg, hogyha a banknál biztosítod a lakást, és ez így volt.
1: Wow, de érdekes.
2: Ha normál, jó előfizetős csomagban vagy a banknál, igen? Akkor oda automatikusan jár például biztosítás a bankkártyádhoz.
1: Igen?
2: Igen.
1: Miért nem szól?
3: Figyelj, nekem minden
1: van. Döbbenet, hogy ezzel miért nem hívnak föl, hogy ilyen van. Miért nem ajánlgatják a portéket? Miért kell nekem utána járni, hogy biztosításom van-e?
3: Az én bankom az olyan, hogy leültünk, és akkor elmondtam, hogy élek. Mondták, hogy
1: az elég szomorú. Mondták, hogy
2: ez rövid élet.
1: Ettől 10 év múlva nagy bajok lesznek. Egyelőre ne nyisson nálunk számlát eszer.
3: És akkor nekem úgy van megcsinálva a bankkártyámhoz a biztosítás, hogy például a közlekedési balesetre, tehát közútira, hogyha megmurdálok, akkor a gyereknek alapból utalnak egy 10-est, hogy én is anya nem jön haza, de vegyél magadnak valami szépet.
1: Látod ezt a sok gumi cukrot? Ez mind megjelent.
3: Így van, a súlyomat kilóban
1: hihetetlen ez a cibbank, elképesztő. Ahány kiló vagy, annyi gumicukrot küld a gyereknek.
3: Olyan is van, hogyha meghalok, akkor kifizetik a temetést, és akkor utána majd utóbb.
1: De várj, állj, ezt bemész egy bankhoz, nyitsz egy bankszámlát, és elmondják ezeket.
3: Én mondom, hogy körülnéztetni az OTP-n kívül, amúgy, hogy mik vannak még
1: a piacon. Nem szóltak neked, hogy ez nem egy halálfélelmes biztosítás, hanem ez egy bank. De téged te bebiztosítok, vízkár, tűzkár, haláleset.
2: Hova? A lakást, hogyha úgy veszed, hogy hitelre,
1: akkor például a bank, az oké, ez tiszta, igen. Akkor kell egy lakásbiztosítás, az tiszta.
3: Megkérem brókeremet, hogy hívjon fel téged.
1: Balesetbiztosítás.
3: Van minden rajta, minden van. Tényleg? Bankkártyához.
1: Na megnézem a bankkártyámat.
2: Hát ha
3: és utasbiztosítás is van rajta, tehát hogyha elutazok külföldre, akkor nem kütök külön, mert rajta a kártyában. Csak szólok, hogy elmentem.
1: Érdekes ilyen sziszifuszi dolgokat, ilyen aprólékosan foglalkoztak. Döbbenet, hogy mik vannak ebben a mai világban.
3: Egyetlen egyszer kell bemenni, ennyi volt.
1: Na jövő, mindjárt 8 óra van pontosan, itt vagyunk a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu! Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
6: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n!
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
12: A csirke szárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is. A csirke málnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Reklámot hallottak.
15: Rádió 1.
0: Rádió 1.
15: Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
16: I'm Dua Lipa.
15: Csak! Mai sláger megy! Radio 1.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek szavait egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 13 perccel, kitörő lendülettel gyerekek, jó időben, még a hidegfront és a mi szupercella, vagy mi? Mi ez? Mi jön? Valami jön, mindegy.
2: Frontázóna,
1: frontint az agyban.
2: Anyám kedvenc gyógyszere.
3: Anyukát szerette frontint,
1: de frontinom van anyád.
2: Kilószámra tudja elni.
1: Ez kebután keményben van.
3: Igen, zikkedélyes lesz tőle, mi a frontint?
2: Igen, nagyon jó.
3: Ó, Feri, érne, gyere, táncoljunk.
2: Valami fáj frontint, nem fáj, akkor is az.
3: De jó, ez egy úgy ilyen jövőt kézzel.
2: 89 évesen, már mit mondasz neki, hogy mama ne?
1: Szegények szanaksza. Abszolút. Jó, mama bedobja, úgy pörög egészen, teljesen jól van, igen. Szóval, hogy holnap jön valami Armageddon, igen, és aztán csütörtök pénteken kicsit hülünk, de jövő héten...
3: De mi az, hogy holnap jön Armageddon?
1: Hát időjárás szempontjából, hogy
3: de
1: kicsit... Nem, csütörtökön 22.30-ról, és eső, igen.
3: Holnap szerda van.
1: Ezért mondtam, hogy holnap jön.
3: Jaj, még nem érkezik meg, csak még
1: nem. Hiszem, ma még csak kedv van. Köszönöm szépen, hogy segítesz tovább görtíteni a műsor menetét.
4: Dír! Szaktalás!
2: Holnap jön!
1: De akkor most ez holnap, és akkor hány órakor jön? Valami jön, nem tudom megmondani neked, nem vagyok ornitológus, vagy mi az meteorológus.
3: De lehet, ornitológus.
1: Nem vagyok se vadászakértő, se természetbarát, se meteorológus, semmi nem vagyok.
3: De hogy mikor lesz az, hogy az egész már ilyen nagyon durva, ilyen gyűrűkúrás lesz. Nem tudom mi, de valami jön.
1: Igen, de valami érkezik.
3: Viszakról érkezik, és úgy érzem, meg fog viselni bennünket.
1: Egyébként, ha már ornitológia, csak szeretném elmondani nektek.
2: Odafigyelj!
1: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
2: De nem csillagászat, itt reggel 6-kor még csillagászat.
3: Az, hogy néznek is verebedet, azért nem ornitológia.
2: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
1: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este. Na, akkor már nagyon készen vagyok.
2: Na, ez milyen madár volt?
1: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Okay. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
2: Figyeljön ez a fostos bugybókához.
1: Csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer, ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
2: És ugyanakkorának látszol.
1: Ugyanakkorának
2: látszol. Azt nem lehet, hogy
1: beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
2: Oké. Jó.
1: Erről van szó.
3: Nem is a hallgatók nem látják, hogy Balázs a kezébe tett a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mintha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
1: Na de akkor ornitológia.
2: És akkor most jön a sirály.
1: Jól mondod. Ez történt.
2: És fölkapta a Vénuszt.
1: Haladok a forgatási helyszínre.
3: Igen.
1: Ez puszta zámor.
2: Puszta zámor.
3: A szerelem fővárosa.
1: Igen, ott, igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak, ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy

0: Egyedül egy ma, egy üldögél.
1: Nem azért a gyíkot meg a békát.
2: Azért, mert az asszony hormonos, és
1: hát
2: nem bírják meg.
1: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
2: Igen, a hormonos, már érzékeny, mert bimbója nem akarja,
0: ott
2: hogy
0: van,
2: hozzáérjen.
0: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
2: Ez a rádiójáték.
1: Aha, semmit nem.
3: Sosan egy a póza tetején, nincs fészkünk.
0: Mondom, nincs fészkünk, ott ül a póza tetején.
1: Hogy ne lenne fészke a póza tetején?
0: Figyelj, ott egy másik póza.
1: Van
0: ott is
1: fészke, de nincs mindig, te se vagy
0: ott
1: mindig otthon.
0: Ott is ül.
2: Ott is ülnek, úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
0: Ott ül a másik.
1: Szerintem
0: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
1: Szerintem téged figyelnek.
2: Ezt tudti.
0: Ez mi?
2: Ez a hangyák miatt van.
0: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
1: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
0: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
1: De már
0: hogy
1: állna már párba?
2: De
1: már
2: nem
1: megcsinálta.
2: Nem
1: lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
0: Ebben a pillanatban leszállt
1: egy
0: madár.
2: Leszállt. Úristen, hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú megérkezett.
0: Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
2: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
0: Add a varjú hangot. És ez elrepült, nézd. Jó, ezek elmebetegek. Szóval, na tessék.
1: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
0: Igen?
1: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
0: Igen?
1: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
0: Mi az, hogy nem fér bele?
1: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
2: Azt írják, hogy strihelnek.
0: Figyelj, pusztazámor.
4: Én szép fiú.
0: Pusztazámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be pusztazámorra, hogy 30 darab villanypózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
2: Szopránó. Ez a szopránó.
0: Ez most hogy jön ide?
1: Szopránó.
0: Szóval, hogy oké. Ott ül 30 darab gólya.
2: Igen.
0: Tony Soprano mindegyik?
1: Így van.
0: Mindegyik egy mafiózó gólya.
1: Arra várnak,
0: de mire várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
1: Hangos a fészek, ott van két rohagy gyerek.
2: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé, de otthon vár az asszony.
0: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott, napközben, azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypózán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába. Ezek szingli.
2: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszt az álmor a gólyáknak a szemétégető.
0: Na?
2: De most annam, te tudod a választ?
0: Sose érdekelt a valóság. Jöjjenek az összes kis elméletek. Tindereznek.
2: Nem, szerintem azt mondja, nem, túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az, hogy ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
0: Tehát elzavarják a gólyát. Ők mind fiú gólyák.
1: Van oszlopa.
0: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy. De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznál este?
2: Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis megtartani.
0: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
1: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apá.
0: Igen, ezért ő elmegy.
5: Pista, te mit csináltál itt vagy?
0: Nem akarsz menni az asszony miatt.
1: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
0: Szerintem a szemétégetőből ők kajálnak, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
2: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
0: Melegek? És este valami iszonyatos tibor, de van, amit mi nem látunk?
2: Igen, a gólya gangbang van este, csak úgy megvárják, hogy mindenki hazamegyen a forgatásról.
0: Az nem lehet, hogy ők tinédzserek, és ők fölnőttek, de még nem repülnek el, megszületnek májusba, és ők tinédzserek.
2: Na, Anna, most már megszólalt.
0: Ne csinálják, tinédzserek!
1: Júliusban még nem nőtt föl.
6: De ezek olyan gólyák, akik...
1: Tavajról itt maradt.
6: Így, hát akik ivar érett, cég még nincsen náluk, és ezért ott ülnek csoportosan. Ez az egyik.
0: Tehát ezek szingli fiatalok.
1: Ne beszéltek a hülyeséget, városiak
6: nem most születtek, nem most születtek.
1: Hanem tavaly?
6: Hát igen, ezek valószínűleg csikók? Még nem ivarérettek ezek a gólyák.
1: Tehát
6: nem azonnal nem
1: visszajött, és még
6: nem szaporodó képesek még. Így van.
0: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
6: De
0: nem
6: nincs
0: építenek
6: párjuk.
0: Fészket.
6: De nincs
1: fészket
6: párjuk.
1: Nem épít?
6: Mert nincs még párjuk.
1: De ez csak akkor építesz? Én nagyon szerettem egyedül lakni egy
0: fészket.
1: Én nagyon bírtam.
6: És
0: akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
6: Majd egyszer, igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. akiknek, jó, akiknek az özvegyek meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
1: Na de attól a fészke ez még ott van.
6: Na de, nem, és akkor mit csináljon vele egyedül?
2: A gólyák pont úgy nézegetik
1: után. Mi most nem mit csinál egyedül?
6: Haverokkal beszélget.
0: Beszámolok.hu per gólyák.
2: Kelep-kelep gólyák.
0: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét, igen. És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
5: Hát, mi az, azért egy ölelést a végén belefér.
0: Gyere ide, öregnek az asszony, már régen ölet, leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
6: Özvegy ember, özvegy asszony gyülekezetem. Özvegy asszony is van, aki nem megy újra, hogy
1: ugyan. Lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek.
2: Csinálsz a parlament.
0: Láttam tegnap este kártyázt. Ja, ez iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, pusztazámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méterre egymástól tudnak dumálni. Há. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
2: Hánykor nyit a gólya diszkó?
0: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra. Ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már pusztazámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsról indul.
1: És kis kattintásokkal
0: megy. Tempó megyünk a Google térképen, Mohács, ünnünk, itt jön egy balkanyar.
1: Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
0: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
2: Szégyellik, hogy nincs fészkük, úgyhogy csak este szoktak leülni.
0: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma pusztazámor, este fél. Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél még.
1: Haza nem megyek, amíg egy gólyák.
0: Ha ma nincs gólyás videót, haver.
1: Én fölülök az egyik póznára, érted?
0: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Jó? Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
2: előre. Jelöld meg a Google térkép, hogy tudják
0: ott,
2: az arra
0: járók. Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, egyenes indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
2: Hi.
1: Öcsém, én ezt ma kinyomozom.
0: Figyelj. Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem és kutatom.
2: A gilicebanditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
0: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
1: Dobáltad őket, kamicsa.
0: Elővettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
5: Egy béka.
0: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy én nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
6: Igen.
2: Itt az egyik ők, meghallgattam is, hogy azt mondja, hogy gégólyák vagyunk. Várjuk, hogy sötétlen.
0: Várjuk, ez jó. Lehet, hogy besötétedik, és brutálisan megteszik egymást. Írdatlan meleg buli van ott. Üljetek vissza a póznára. Nem tudok ülni, a seggem már nagyon fáj. És látják, hogy jövök, akkor visszaülnek a póznára, elmegyek, és egy brutál gay buli van. Lehet, hogy ez van.
2: Azt írják, hogy BM és gólyatábor.
0: BM is gólyatáborban a tanárok nagyon szigorúak, már semmi szex nincs egyébként. Igen. Ők a sugárgólyák, várják a fiatal. Várják a sugárgólyákat, igen. Szóval akkor özvegyek. Azért ülnek ilyen szomorúan?
6: Hát én ezt a két okot tudom, a valós okot, de hát nem tudom. De szerintem igen. Tehát vagy özvegyek, vagy szegények. Nagyon
0: csinálnod
6: fiatalok
0: kell
6: még.
0: Csinálod kell ma egy felvételt.
2: Azt mondod, hogy vagy özvegyek, vagy
1: én
2: szegények.
6: Vagy szegény fiatalok.
0: Motorozzál el oda, Léci. Jó. ahogy leágazol az M7-esről, mész Velence felé jobbra, Pusztazámor, körforgalom.
1: Várj, a Sóskút, Pusztazámor között
0: nem, engedd el Sóskutat.
1: Hát de másképp nem tudsz Pusztazámorra menni, nem. Ne idegesíts már.
0: Engedd el Sóskutat.
1: Mész az M7-esen.
0: Jobbra van egy leágazás.
1: Lejössz Sóskút felé.
0: Azon túlmész, van egy körforgalom, azon túlmész, és mész Pusztazámor felé. Mész egyenesen, és veszel egy jobb kanyart, és onnantól kezdve balra ott fognak ülni.
1: Bal kanyar van.
2: Azt írják, hogy
0: az meg tudják érteni
2: őket. Meg tudják érteni őket, mert munka után szívesen ülnek ők, és inkább egy póznak.
1: Ugye, mint otthon.
0: Jó, írjatok, drága hallgatók. Ki mit csinál, hogy ne kell hazamenni?
2: Igen, jó? És minden elmélet érdekel bennünket, hogy miért csinálják ezt a gólyák.
0: Igen, igen, igen. Milyen plusz kerülőd? Egyrészt milyen, tehát, hogy miért csinálják ezt a gólyák, de hogy azért ezt nézzük meg embernyelvvel lefordítva. Ki hova megy még és kerül egyet, mielőtt hazamenne, jó? Nők és férfiak is írjanak nekünk, mit csinálsz még, mielőtt, ha nem akarsz hazamenni, milyen pluszkört teszel be, hova mész, mennyit csalsz még, hogy az asszony ne szúrjon le, vagy az uraddal ne kell még találkozni, 20 perc, fél óra, mivel húzod egy kicsit a hazaérkezés idejét?
2: Á, van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
1: Szemtanú.
2: De ilyenkor egy lábon állnak, vagy kettő?
0: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
1: Mindegyik?
0: Mindegyik egy lábon áll és alszanak.
2: Mert meleg a póza.
0: Ezt onnan tudom, hogy csak a harmadik sörét ledölt le.
2: Egy pálcás.
0: A csúzli acélgolyót még benyelte, a söréttel már nem bírt el. Ezek a kis gólyák, jó? Kérek majd gólyás felvétel tőled.
1: Jó.
0: Igazolt.
1: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
0: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Etemboró nyomában járkálsz, és szeretnéd a Pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
2: Azt hiszem, hogy láttam is ott egy gólyát, a volt félre fényképe volt a szárnyalat.
0: Miket írnak rágatok, igen.
2: Kelep, kelep.
0: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
1: Ó, persze.
0: Ez is lehet egyébként. A gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt, igen. Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
1: És a kettőn... a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
0: Elmondom,
2: én örülök,
0: neked,
2: hogy gyógyszert váltottál, amúgy jó tettek.
0: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat fél kilencről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
1: És ott a Vénusz!
0: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük megnézed ott a Jupiter
2: Vénusz. Kidörzsöd
0: a szürke
1: hájét.
0: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Csoda. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
1: Lehet, hogy ott is alszom.
0: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
2: Majd ez is meghallod a hátam mögött, testvérem.
0: Én is itt vagyok, Feri, a bokorba.
1: Fotórát.
0: Balázs vagyok, van nálam WC papír. Itt ülök a bokorba fél órája, szartam. Senki nem jött erre, rohadtul vártalak.
2: Jó, hogy újra találkozunk. Majd egy kis tartozás.
0: Hoztál papírt, Feri. Megint nagyon megy a hasam. Na jó, van, jó, aki nem hiszi, ma este járjon utána. Jó? Lehet oda menni. Na jövő mindjárt fél kenc, pontosan itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
9: JACOO. JCO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új JCO 5 és JCO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. JCO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. JCO.hu.
10: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
11: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
12: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra! Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthonátalakítós ötleteidet valóra! Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
13: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
14: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
13: Ez az!
14: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
15: Reklámot hallottak.
16: Rádió 1.
15: Rádió 1.
16: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió 1!
2: Szent vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 40 perccel. Hello, bello, drága hallgatók, időjárásunk.
3: Csövi.
2: Köszönjük szépen.
0: Az ja, időjárás jó. Jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: 12 évente van ilyen bolygó együttállás. Hallja az Insta, hogy miről beszélek, és feldobálja ezeket, egyébként döbbenetes. Tehát beszéltünk a Vénusz-Jupiterről, és megjelentek a Vénusz-Jupiteres videók. Június 7-től 30-ig az energiamező kinyílik mindenki számára, csak mondom. A Jupiter a rák csillag jegyben van. A rák csillag jegyben.
4: Kinyílik a energiamezőnk.
2: Mikrofonot se nyílt ki, igen. A kis és a nagy szerencse bolygónak is nevezik őket. A két nagy ágyú most összeáll. Ezzel az együttállás felerősíti egymást. A hónapok óta várt válaszod megérkezhet. Kérdéseidre 90%-ban igen lesz a válasz. A folyamat, ami régóta elakadt, végre tovább lendülhet. Az utazáshoz szükséges iratok megérkeznek. Új kezdet, új esély, új lehetőség. Ezt jelenti, ha fölnézel az égre ma este.
5: Tegnap én ezt, nem, tegnap kezdődött ez? Ma kezdődött?
2: Ma már nagyon fényesen látható, ez egy hétig tart, és közelít egymáshoz a két bolygó, egyre közelebb állnak egymáshoz.
5: Nagyon durva tegnap, amikor ugye elkezdődött ez az egész, és hogy segítettünk ugye Renéknek, stb. Stb. Nekem tegnap egy csomó minden megoldódott. Tegnap volt egy nagyon, nagyon sok minden történt, ilyen tök turbulens nap volt.
2: Abszolút, ezt mondja a Lóévének ígéretével, lendületbe jössz, és fejlődés, haladás. És azt mondja, igen.
5: Például kétszer is kardióztam, akkor ez ezért volt?
2: Na,
5: de jó ég!
2: Azt a mindenség!
5: De jó ég! Nagyon durva amúgy, de én is érzem, tehát teljesen, én nem vagyok egy nagyon spirituális ember, de hogy ez amúgy most nekem is ilyen érezhető.
2: 3 hétnyi aranyat érő energia. 3 hétig a Jupiter a rákban áll, aktiválva az életlendületét mindenkinek, amiben régóta vártál már az előrelépés fejlődés. Ezt írja. Na most mondd meg, ez látható az égbolton. Egyébként nem tud a két bolygó egymáshoz közelíteni, mert olyan 750 millió kilométer választja őket, csak valahogy, ahogy tengelybe állnak, a szemed úgy érzékeli, mintha közelítenének, de ők egymás mögött vannak, és aztán a végén beállnak egymás takarásába. Gyönyörű egyébként, meg lehet figyelni az egész jelenséget. Nagyon szép. Tényleg Rikit a két bolygó most itt fölöttünk. Este nézzétek meg.
4: Mit ír a Vénuszdombról?
2: A Vénuszdombról azt írja, hogy ha nagyon leborotválod, az se jó, ha egy pici szőrt, egy pici nyillal hagyhatsz, az kiváló. Ezt írta a Vénuszdombról Ferenc.
5: Ami pedig északról nyugatra kell
2: utasod. Erre jöjjön Ferenc. Erre menjen a kékösvény, lefele induljon el Ferenc. Ezt írja a Vénuszdombról. Na jól van, viszont ha már ugye említetted a tegnapi telefonhívásunkat, csak szeretnénk utána járni, hogy mennyit gyűjtöttünk. Ugye tegnap szó volt, beszéltünk egy édesanyával, akinek van egy nagyon idegrendszeri rendellenessége, született nagyon cuki gyermeke, és bajba van, egy hét múlva el kell hagyni az albérletet, és a második kerületben a Törökvészi út környékén kerestünk neki. Ez nem flancolás, hogy második kerület, nem arról van szó, hogy ott akar lakni, ott van egy ilyen speciális nevelési igényeknek kitalált gyerekeknek kitalált iskola, ahova neki vinni kell a gyereket. És nagyon el volt keseredve, nagyon szomorú volt, nagyon kilátástalan volt az ő helyzete, mert hogy egy hét volt még az albérletből, a gyerek nem nagyon tud utazni, se kocsival, se tömegközlekedéssel, közel kell, hogy lakjon az iskolához, mert hogy hát nem könnyű vele, nagyon nagy küzdés, az anyuka ugye nem dolgozik, Renáta elmondta, hogy nem nagyon tud a gyerek mellett a nevelés segíteni.
5: Hát 24 órás felügyeletre van igény a gyereknek, beszélgettünk egy csomó erről, tehát még amikor oviban van a gyerek, akkor is csomószor ott van vele, mert szüksége van rá. Illetve hát nyilván ez egy ilyen nagyon nagy feladat. Tehát ami egyszer lehet, hogy kevésbé lesz ilyen nagy feladat, de most még nagyon-nagyon nagy feladat, és ő egyedül van ebben a helyzetben, ezért volt szüksége a segítségünkre.
2: Igen, és fölhívtuk, beszéltünk vele, és a legegyszerűbbnek azt tartottuk, hogyha valaki tud albérletet segítsen, valaki tud lakást segítsen, de hogy mi Renátát egy kicsit anyagilag megpróbáljuk meg támogatni, és ebből a támogatásból ő aztán kifizeti majd a kauciót, és egy-két hónapra, vagy remélhetőleg talán egy kicsit több időre tud majd úgy közel költözni, hogy a gyerekkel ne kelljen sokat utazni. Itt van velünk Renáta újra. Szia Renáta, jó reggel, ciao.
6: Sziasztok, jó reggel.
2: Hello, hello.
4: Hello.
2: Na csak azért hívtuk, mert mi nagyon szeretjük ezeket a dolgokat, ha még nem is lezárni, mert nyilván valaki szeretné még segíteni, ma is megteheti, csak visszajelezni a hallgatóknak, hogy egyrészt hogy állunk, mi történt tegnap óta, és hogy vagytok most, mi a helyzet?
6: Nem fogjátok elhinni, egyszerűen hihetetlen, ami történt, mert ugye tegnap beszélgettünk, és ott voltunk egy lehetetlen helyzetben, hogy ezt nem lehet megoldani, és ott tudjátok, mi fut le ilyenkor az ember agyába, tehát a katasztrófa történetek, hogy mi fog most következni, és pár óra alatt gyakorlatilag teljesült, úgyhogy nem tudok egyszerűen szavakhoz jutni, annyira köszönöm nektek, remegek egyszerűen, a telefont alig tudom tartani, és a hallgatóknak is, mert rengeteg ember, meg se tudnám számolni, hogy hányan segítettek.
2: Hát ez egy... Milyen jó ezt hallani. Milyen jó ezt hallani.
6: Ez életmentő segítség, ezt most így túlzás nélkül szerintem mondhatom, mert ebből nem tudtunk volna másképp kikeveredni. És ez most a biztonság, a remény, az esély, és egyszerűen tényleg nem, nincsenek szavak erre, amit ez az összefogás jelentett számomra, hogy, és itt nem csak az anyagi része, hanem az, hogy rengeteg ember van, aki gyakorlatilag azt üzente, hogy hajrá, csinált, tehát, hogy meg tudod csinálni, és érdemes, és hogy akkor menjen ez a dolog. És ez egy iszonyú erőt ad. Mert hát most még fel sem fogtam.
2: Nagyságrendileg nem kell pontosan, nem akarod, nyilván nem a zsebedbe akarunk turkálni, csak nagyságrendileg azért az segíts abba, hogy körülbelül mennyi jött össze tegnap, nem kell pontosan, számszerűleg csak, hogy nagyságrendileg értjük, hogy mekkora erő mozdult itt meg körülbelül.
6: Megvan az egy évi lakbér, ugye, ami így a teljes biztonságot jelenti, sőt, még azon felül is, úgyhogy én már fejbe gondolkodtam, hogy a 4 éve törött ágyrácsot is le tudom cserélni, amúgy ugye mindig ugrál a kisasszony, úgyhogy egyszerűen fantasztikus, tehát hihetetlen.
2: Tehát akkor most biztosítva vagytok, megvan az albérlet, ki tudod fizetni, kauciót is, és ott tudtok lenni akkor igen, viszonylag
6: igen,
2: hosszú
6: igen,
2: ideig.
6: Igen, ez így teljes mértékig.
2: De
6: igen,
2: szuper.
6: Úgyhogy ez egy csoda, ez egy abszolút csoda, és ez pár óra alatt, tehát hogy hihetetlen.
5: Hát akkor most az a feladat jön, hogy akkor újra tervezés, meg hogy megvalósulás, és volt már valaha amúgy ilyen az életedben, hogy ilyen anyagi biztonságban lehettél egyedül?
6: Nem volt még, ugye ez egy nagyon, mindig próbáltam úgy túlélni, meg keresni a lehetőségeket, de hát erre ugye a korlátaink, élethelyzetünk miatt nem volt mód, és akkor most nyílik meg ez a nagy kapu, aminek a lakhatás volt az egyedüli akadálya, hogy minden sírre kerüljön a mi idő, de ezt most mi megkaptuk tőletek és a hallgatóktól, és ez tényleg.
2: Igen, hát ilyenkor a nagy összegektől az egészen pár ezer forintos összegekig jön minden. Tehát, hogy sokszor mondják, hogy igen, van, aki 1-2 ezer forinttal, 5 ezer forinttal
3: utal. Nincs minimális összeg, gyerekek.
2: Ne, ezek nagyon kedvesek, nem azt mondom, pont azt mondom, milyen cuki, igen, hogy neki nincs több, de ennyi ő 3 ezeret
3: beletesz.
6: Igen, és bocsánat, csak volt, aki 500 forintot utalt, és azon is ugyanúgy sírtam, és küldtem az energiákat, hogy köszönöm, és remélem érzi mindenki, hogy mennyire köszönöm, és tényleg, hogy ez egy hatalmas dolog, tehát.
2: Igen, ez egyébként ez nagyon helyes, hogy egy 500 forintja van, de hogy azt elutalja, és itt igen, nem arról van szó, hogy ennyit akar, azt ennyit tud, 500 forint, de hogy részese akar ennek lenni, és akar egy kicsit neked segíteni.
3: Na hát akkor pénz megvan, de van lakás, amit tudtok bérelni, annak már utána tudtál ennyi idő alatt járni?
6: Hát ez most lesz, ugye, mert a piac az napról napra változik, de most már oda tudok állni, hogy akkor mit is szeretnénk, és mit keresünk.
2: De
6: hát,
2: jó.
6: Ez most fog lezajlódni.
2: Hát ráadásul ugye ezt elmondtam, hogy én nem flancolásból, de egy viszonylag olyan helyre kell menni, ahol azért magasabbak az albérletárak, mert ott van az iskola, a kislány meg ugye nem tud nagyon se autóba, se tömegközlekedéssel sokat utazni, mert olyan annyira érzékeny az idegrendszer, hogy mire odaértek addigra, hát tulajdonképpen olyan állapotban van, hogy nagyon nehéz vele, ezért kell ugye a második kerületben. De a törökvészi utat jelöltük meg helyszínek oda menni, ami nyilván nem a legolcsóbb része így a budapesti lakhatásnak, de pontosan ezt elmondtuk, hogy nem flancolásból ezt a környéket lőttük be, igen, mert hogy ott van a suli, oda rakták az iskolát. Na, jól van, hát akkor nagyon örülünk, Renáta, és hát akkor kitartás, használjátok jó dolgokra, úgyis oda megy, tudjuk, úgyhogy akkor nyugalmat nektek meg, akkor tudsz a lányzóval foglalkozni.
6: Köszönjük ezt a hatalmas csodát nektek, és még egyszer a hallgatóknak, és mindenki, aki ebben részt vett, mert ez tényleg az. Tehát a nagybetűs emberekkel tudtam így találkozni. Leírhatatlan. Köszönöm.
3: És nagyon jó hallani a hangodon az, hogy megjött az életkedved, megjött
2: a pozitív.
3: Igen.
6: Igen, pedig remegek, és nagyon nehéz, de igen, ez a pozitív stressz.
5: Na jó, van, akkor remélem nem találkozunk a kaszinóban, és
2: csak a piros.
5: Párosra. Igen, és remélem, hogy ez most minden helyére kerül, és ez a nagy esélyed most, hogy teljesen más szinten tudjál létezni, és remélem, hogy olyan lesz, amilyennek vágytad.
6: Igen, mindenképp.
2: Örülünk. Köszi, Renáta, vigyázzatok magatokra. Kitartás. Ez a nehéz helyzet. Ciao, hello, szia.
6: Sziasztok.
2: Hello, hello. Na, jó van. Érthető, ha valaki nem akarja a pontos összeget elmondani. Hát, szeretjük egy, hallani
5: egy
2: azért.
5: Van a világban. Szerintem nem biztos, hogy kell tudni a világnak, hogy mennyi pénze van.
2: Aha. Tehát,
3: hogy ezt, igen, ebben az esetben. Ezt... megjelenik mindenki is.
5: Igen, igen, igen. Meg,
2: igen, talán ez lehet. Én szívesen hallom, mert akkor tudunk egy keretösszeget, de ha ő nem akarja, akkor mi se. Igen. Mi se mondjuk, egy nagyon-nagyon szép összeg jött össze, és hát ebből tényleg kaució, és lakhatás, és egyéb eszközök, igen, amire a kislánynak szüksége van, és mindenféle kiegészítők, és hosszú távra. Hosszú távra rendben van ő ezzel, azt hiszem, reméljük.
5: Igen,
2: úgy,
5: igen,
2: hogy...
5: igen.
2: De az, hogyha valaki ilyen helyzetben fél, vagy nem akarja, az teljesen tolerálható. Ez nem arról szól, hogy most ő nem mondja, hanem hogy vannak bizonyos okok, amiért talán ő ezt nem szeretné pontosítani, mert aztán, ahogy mondjuk, ilyen megtalálják, ugye. Hallottam a rádióba, hallottalak.
5: Igen, igen, igen, igen, igen.
2: Szóval ez nem biztos,
5: hogy kell. Így is egy hatalmas nagy út volt odáig eljutni, hogy az ember nyilvánosságtól kérjen segítséget, mert ezek a dolgok időről időre azért visszaköszönnek az ember életbe, hogy nem te vagy az, nem te meg, amúgy is, hogy meg mint, és szerintem azért jár mindenkinek egy tabula rasa, hogy, hogy ne kelljen, hogy is mondjam, tehát úgy jönni menni a világba, hogy mindenki tudja rólad, hogy mennyi pénzed van, és honnan van a pénzed, nem?
2: Tehát, hogy abszolút, így... persze. Ezt mindig a hallgatóra bízzuk. Tehát valaki szereti elmondani, hogy igen, köszönöm, ennyi jött össze, valaki azt mondja, nem meri ezt elmondani, fél esetleg, van olyan ember a rokonságban. Tehát egy csomó körülményre nem látunk rá, ugye, igen, ezt mindig tiszteletbe tartjuk, de ez nem azokkal a tiszteletlenség, aki utaltak, csak értjük, hogyha segítettél, de nem mondjuk akkor a pontos összeget, szép nagy összeget.
3: Több mint egy évnyi bérleti így van, megvan, meg telik butorra is, úgyhogy ez körülbelül azért be lehet lőni.
2: Igen. Igen.
5: Viszont képzeljétek el, hogy olvastam olyasmit, hogy most már az lesz az Európai Unióban, hogy mindenkinek teljesen transzparens lesz a keresete.
2: Vagyis?
5: Tehát az lesz, hogy nem lesz többi nagy sejtelmeskedés, hogy nem hogy keresel, hanem hogy meg lehet nézni, hogy kinek milyen fizetése van.
3: De miért kell ez? Miért fontos?
5: Hát, hogy ne legyen így a szomszédra.
2: Vagy hogy igazán így legyél.
5: Ez
2: mit jelent? Tehát rákeres, hogy Kovács Aranka könyvelő, és Kovács Aranka könyvelő majd bevallja, hogy ő keresett egy évben 2 millió 500 ezer forintot.
5: Nem tudom, hogy lesz a gyakorlatban, hanem csak az, hogy ugye most egy ilyen törvényről tárgyalnak, hogy akkor legyen akkor minden fizetés transzparens.
3: Én már ezt önmagában nem értem.
2: Tehát nem vagy közszereplő, meg politikus.
3: Akkor senkinek semmi köze hozzá. Nem?
5: Hogy elkezdtek zsizsakni, nem azért,
3: hogy kollégák esetében se értem, hogy te elégedett vagy
5: én
3: a béreddel.
5: Tudom,
3: igen?
5: Felik.
3: Gyere, elmondom. Igen, elégedett vagy? Akkor kész. Ha nem vagy elégedett, akkor menj fizetésemelésért. Pont tegnap hallottam egy ilyen sztori. Van egy haverom, aki egy cégnél dolgozik, megjött az új munkaerő, aki 3 vagy 4 hónap múlva ment oda azt verni, hogy miért van az, hogy az a kolléga többet keres. És akkor elmondták neki, hogy emlékszel, amikor ide fölvettünk, te bementél a HR-re, akik megkérdezték, hogy mi a bérigényed. Te mondtál egy összeget, és ők azt mondták, hogy oké. Az a csávó, akit ugyanakkor vettek föl, a 100 000-rel többet mondott, egyébként annyi a keret. Tehát tudunk neked is, tudtunk volna neked is adni, de te 400-at mondtál, hát hülye lennék 5-öt adni?
5: Na, akkor most munkáltatóként szeretném megfordítani ezt a szituációt,
3: na,
5: hogy például ez is a te felelősséged, hogy ne legyen ilyen feszültség, a bérfeszültség a dolgozóid között, mert hogyha gondos bocs vagy,
3: igen,
5: és olyan munkáját szeretnél, ahol bizalmat építesz, akkor nyugodtan elmondhatod, hogy figyelj, így alakulnak nálunk a bérek, és ahhoz, hogy ne legyen feszültség, neked, mint új jövevénynek ezt a bért tudom felajánlani. Hmm. És ez azért fontos, mert akkor ez egy tiszta játék, és ha az a fajta hozzáállás van, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen átverés, tudod, hogy na, mit gondolsz magadról, hogy mit...
3: Akkor
5: igen, kész. Hát ő nem szereted magad elég, hát ő jobban szereti magát, akkor neki többet fizetek. Ez
3: reálisabb képe van.
5: Igen, igen, igen. Szóval szerintem ez az, amit a legjobban félnek az emberek, mert ő nem akar téged megbántani, ő vágyik az állásra, ő nem akar neked túl sokat mondani, hanem ő abban reménykedik titokban, hogy te vagy annyira egyenes, és azt mondod neki, hogy figyelj, de most keveset kértem, mert nálunk 50-nél többet szoktak kérni, és a tessék itt van ez is. Igen, szerintem ez az, amit az emberek többsége nagyra értékel, és így lehet olyan kapcsolatot képíteni egy dolgozóval, hogy azt mondja, hogy na figyelj, ebben a fickóban megbízom. Mert ő nem fog engem átverni. Mert én mondjuk nem voltam képbe.
2: Én azt értem egyébként, hogy bizonyos újságírók miért érzik egy évben ellenállhatatlan vágyat, hogy aki nem politikus, meg nem tudom, egykori politikus, azoknak megnézzék, mint például mi vagyunk. Ugye van 10 ember, akinek minden évben szétszedik, hogy mennyit keresett. A gyerekek, ott van, nézzél rá a cégem, nem látod.
5: De én kicsit szurkolok nekik amúgy. Tehát, hogy
2: de miért fontos, hogy a Majka, vagy a Tilla, vagy én? Tehát ez miért vájkálnak, ha te ezt normálisan piaci alapon keresed, meg nem loptál, nem vagy politikus, nem közpénz szereztél. Tehát, hogy,
5: nem a gólyák hordták össze?
2: Tehát, hogy érted, ha most megnézik Rákai Filipnek a cégét, mennyit keresett, meg tudom érteni, nem? Tehát mert hogy közel van a politikához. De hogy ez egyébként miért fontos, hogy a Tilla, vagy a Majka, a piaci alapon, vagy a, nem tudom, az Ariák, az most mi
3: aki szereti őket, az azt tudja mondani, hogy megérdemlik, aki gyűlöli, meg azt mondja, hogy rohadjon
2: meg. Nyilván hatásodás a cikk, értem, tehát hogy 5 klikkelést hoz, hogy akkor kinek milyen az árbevétele. Na de ha nem közpénz közelében vagy, ha nem politikusként dolgozol, hanem vannak cégeid és vállalkozásaid, akkor az egyébként miért
5: fontos? Azt írják, hogy
2: nem értem.
5: Hogy cégen belül lesz transzparencia, tehát hogy az azonos pozícióban lévő munkatárs bére adható ki, de például a menedzser és a raktáros közötti bér nem osztható meg.
3: Aha. Nem gondolod, hogy nem fog kiderülni?
5: Tehát valószínűleg ki fog derülni, viszont amúgy szerintem...
2: Azt nehezen tudom elképzelni, hogy az EU-ban köteleznek arra, hogy neked be kell valamit, hogy mennyit keresel. Tehát azért azt szerintem az nem így lesz. Lehet, hogy álláshirdetéseknél van, hogy erre a munkakörre keresünk 800 000 forint és 1 200 000 forint fölötti fizetéssel. Tehát azt transzparensnek kell lennie, hogy mennyit fizet mondjuk egy cég. Azt el tudom képzelni, de hogy mindenkinek el kell mondani, hogy mennyit keres, az így ebben a formában az egy picit nekem
3: hogy nem az van itt, hogy azt mondják, hogy van egy gyár, és akkor az azonos tevékenységet végzők átlagbére ennyi, és akkor ahhoz te tudod viszonyítani a sajátodat?
2: Az is lehet, de hogy te érted? Tudod.
5: Hogy lesznek ilyen range-ek megadva, ilyen tollígek, és
3: igen,
5: akkor...
3: Igen, és akkor benne vagy-e, vagy se.
5: Igen, az is, de hogy ez eddig is voltam, hogy csak ilyen piackutató cégek csinálták, és most igazából azt akarják, hogy a visszaéléseket szorítsák vissza, tehát hogy ugye nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy elmennek jön egy új kollega, és az alapból 15%-a, 20%-a több fizetés kap, mint aki évek óta ott van, ami ugye hát a lojalitásnak nem tesz jót, és akkor gondolom ezt akarják lecsökkenteni ezt a lehetőséget. Hogy
3: akkor van mihez viszonyíts saját magad fizetését.
5: Igen. Meg amúgy szerintem ez egészséges, tehát hogy ez nem egy rossz, nyilván az nem lenne egészséges, ha tudnám a szomszédnak a fizetését, de azért az is érdekelne.
3: És miből van az új mercéde?
2: Igen.
5: Így van. Szóval, hogy ezzel a fajta attitűd, ugye zsigerileg jelzik a munkáltatókból sokszor, hogy nem akarnak rosszul járni, és az olyan érdekes, mert hogyan tudsz új kapcsolatot építeni egy dolgozóval, vagy egyikötök is akar rosszul járni, és ez a fő motiváció, hogy csak én ne járjak rosszul.
2: Igen. Nem, itt tényleg az van szerintem, hogy téged ne tudjanak nagyon átverni. Valószínűleg, amit te mondasz, hogy az azonos munkakörben dolgozó körülbelül nagyságrendileg mennyit keresnek. Tehát az lesz transzparens. És akkor tudod, hogy annál a cégnél nagyságrendileg meghatározott fizetése, ez erre a targoncásra, vagy a könyvelésre, vagy nem tudom, megfelelő végzettséggel, nagyjából ez a kategória keres mondjuk 600 és 900 000 forint között. Tehát te tudod, hogy mennyit töltesz munkában, ő azonos munkában eltöltött idővel, mennyit keres. Ez egyébként jó, hogy transzparens, nem? Hogy te be tudod kategorizálni magad valahova, és tudod, hogy nagyjából ott vagy, ahol a hasonló munkakörben ugyanannyit keres valaki.
5: Igen. Például most azt írják, hogy az irányelv maga azért született, mert a férfiak és a nők közötti bérkülönbséget szeretnék megszüntetni.
2: Aha.
5: Tehát, hogy a pozíció határozza meg a bért, ne pedig az, hogy nő vagy férfi.
3: Igen, az tök korrekt.
5: És ez egy olyan érdekes dolog, mert ez iszonyatosan jelen van, hogy ha összehasonlítjuk a férfiak és a nők bérét, akkor még mindig úgy jön ki a bér, hogy a nők átlagosan egy évben egy, de van, hogy 2 hónapot ingyen dolgoznak.
2: Az mennyire durva, a férfiakhoz képest, igen. Nem? Tehát annyival olcsóbbak, igen. Na jó, de ez akkor tudod megcsinálni, valaki alkalmazott? Tehát most neked van egy vállalkozásod, vagy te nem alkalmazott vagy, tehát ezek alkalmazotti bérekre igazolhatók, vagy akkor lesznek transzparensek, nem gondolom én. Tehát, hogy ha
3: vállalkozó...
2: Nem, hát hogy alkalmazott.
3: Akarod tudni?
2: Nem, vagy? Azt mondom, hogy pont, hogyha te neked van egy vállalkozásod, az neked nem kell transzparensen megmondani, hogy te abból a vállalkozásból mennyit keresel, hanem van, hogy alkalmazottaid szóri. Vannak, és te tudod, hogy az általad alkalmazott emberek azonos munkakörben, azonos munkával, azonos munkában eltöltött idővel nagyjából mennyit keresnek. Így a két munkavállalót tudja magát összehasonlítani, hogy ő megkeresi azt a pénzt, mint Katica mellette, vagy Jucika, vagy nem tudom.
5: Igen, erről azért lehetne beszélni, szerintem ez például egy olyan téma, amit soha nem érintettünk, hogy ki hogyan tapasztalja ezt a fajta különbségtételt a férfi és női dolgozók között.
2: Hogy mennyivel kevesebbet keresnek a nők
3: ugyanarra
2: a munkára. Igen,
3: megkülönböztetés fölveszik-e, ha nő ugyanarra a pozícióra, amire egy férfit fölvesznek, ezer kérdés van benne.
5: Igen, igen. Na, azt nehogy ezzel holnap foglalkozzunk.
2: Ha nem, hogy aztán erre is rámenjünk.
5: Aztán itt összehordja itt a témát a hallgató.
2: Igen.
5: Idehordja.
2: Na jövő mindjárt 2 perc, pontosan 9 óra, és még van egy játék.
5: Nagyon tetszik az egyik hallgató, hogy ezt a hülyeséget, ha tudnák, akkor mindenki nőket alkalmazna.
2: Igen.
3: Érdekes, itt egy csomó írek, hogy Németországban például nem is lehet elmondani, és hogy nem is tanácsos ezzel, és társadalmilag is az van benned, hogy nem turkálunk a másik
2: zsebébe. Ja nem, csak nálunk van. Tehát ez Amerikában ez a kérdés, hogy te mennyit keresel, az egyik legsúlyosabb ilyen olyan kérdés, hogy...
5: Tudod, figyelj, hát van egy csomó, nézd meg.
2: Nem beszélünk magánügy, privát, nem kérdezzük meg, hogy te mennyit keresel.
5: Társadalmi réteg függő szerintem, de azt vettem vissza az amerikaiaknak, akik jól keresnek, azok nagyon szívesen beszélnek a sikereikről.
2: A lehet, hogy sikerül, igen, de más, ha te oda mész is egy társaság megkérdezed. Aztán neked mennyi a brucsot, haver? Nem annyira.
5: Pedig a legtöbb ilyen tartom azzal foglalkozik, hogy mennyi bérled a lakásodat, mennyit keresel, hogyan, tehát hogy szerintem nem tudom, más azért.
2: Na jövünk mindjárt, gyerekek, jelentkezzetek játékra, jó? Mert hogy van egy Vegas.hu játékunk, erre lehet jelentkezni, itt vagyunk mindjárt.
1: Hamarosan folytatódik!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hajló. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
0: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
13: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Kilenc óra után 14 percet itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van kamácsom?
2: Amicságos.
1: Van kamácsom?
2: Kamácsom?
1: Nincsen kamácsom? Nincs kamácsom?
2: Mi az a kamács? Pisztolytáska.
1: Nem tudod, mi a kamácsom?
2: Nem.
1: Kamácsom. Milyen fiú haverjaid vannak
3: neked? Nem kamácsó.
2: Ha nekünk nem szokott kamácsózni a kamácsónk.
1: Nincsen kamácsó?
2: Nincs kamácsó.
1: Emeld fel a kezed.
2: Mi az, hogy kamácsó?
3: Nincs kamácsó.
1: Ilyen folt a hondalat, azt hívják kamácsónak.
2: Kamácsónak.
3: Nem, hol hívják kamácsónak? Mondd el nekem.
2: A harmadik kerületben mi?
1: Kamácsó, nincs meg ez a sztori?
2: Nincs.
1: A kamácsó egy régi, nem is tudom, talán spanyol foci edző volt, és focista volt, és elment foci edzőnek. És mindig nagyon izzadt. És a fölvett ilyen ingeket, és ugye úgy állt a pálya szélén, hogy ilyen asszonyi foltok voltak a hóna alatt.
2: Kamácsó.
1: Fölrakta a kezét, és az egész világ azon rögött, hogy ilyen ó, foltokba is. És azóta azt hívják, hogy figyelj, van egy kis kamácsód, nézd már meg. Nincs meg?
2: Hát nincs.
1: Azért kezdem, hogy nézzétek, hogy nincs kamácsom?
3: Nincs.
1: Jó, mert úgy érzem, hogy van
2: egy. A mellkasodon van egy, de az a
1: beizzadtam egy kicsit, mondom már, Zsül, van kamácsod? Nincsen? Ő se tudja. De nem tudjátok, mi a kamácsó?
2: Nem, ez csak nálatok volt divat. Azért, mert ti használtok valamit, azt nem használja az egész világ.
1: Kamácsó. Kamácsó egy edző volt. 70-es évek, meg nem a 60-es évek. Nagyon, ez egy régi sztori. És baromi nagy foltok voltak a hóna alatt. És azóta azt hívott, ha valaki haverodnak foltos az inge, akkor azt mondja neki, nem mi van kamácsod? Kamácsó, nincs hát, meg?
2: Nem
1: értelek titeket, hát ez hihetetlen. Na mindegy.
2: Kamácsó.
1: Kamácsó,
3: igen. Kamácsó. Nekem még sose volt ilyen, hogy kamácsó.
1: Nem volt kamácsó, de előadáson sem volt kamácsó.
3: Én nem vagyok izzadékony, egyáltalán nem szoktam izzadni. Ha izzadok, akkor az azt jelenti, hogy már megint valami történik.
1: Igen, valami a neurotikus folyamatokban, vagy idegi folyamatokban zajlik.
3: Egyszer a Szilin órában volt egy beszélgetős, ilyen ott lévős műsorunk, és az volt, hogy 39 fokos lázzal mentem oda, akkor izzadtam. Ennyi volt, de...
1: Akkor volt kamácsó?
3: Akkor mindenhol kamácsó volt, nagy kamácsó voltam.
1: Akkor mostantól szólunk egymásnak, ahol akinek van kamácsója, jó? Kamácsója. Figyelj, haver, van egy kis kamácsod, jó?
2: Jó, kamácsó
3: makulátlan illaton van.
1: Pisztolytáskának is hívják egyébként, pisztolytáska. Az ugye a hónod alatt az izzadság volt, igen. Igen.
3: De múgy attól félsz, hogy pisztolytáskád, mert attól, hogy büdös vagy. Vagy egyik tőle se félsz, csak hercegnő szerettél volna.
1: Én büszke vagyok rá, büdös vagyok, és direkt oda megyek, és kelepelek így a kezemmel, mint a gólya. Igen, az férfi szag, ja. Na mi újság? Van nekünk játékosunk? Bizonyám?
4: Van ám, fiú-lány.
1: Fiú-lány játékosunk van, kérdések hangzanak el, és ezekre a kérdésekre kell jól válaszolni, és ha valaki jól válaszol, akkor mit nyer?
4: 100 000 forint.
2: Mi?
4: KP. KP.
2: Kes.
4: Bizonyám.
1: Kes. Tessék, itt van a teljes megnevezése, Kamácsó Mundzsáró.
2: Kamácsó Mundzsáró.
1: A Mundzsáró oltás és a Kamácsó, az a Kamácsó Mundzsáró.
3: Az egyik belékotás a másiknak.
1: Igen. Kamácsó, megvan veled, vagyok Balázs, gimiben nagyot ment. Én azt hittem, ez nektek is ilyen tökbevett dolog, hogy kamácsótok van. Tehát ez a gimiben is, mint nagyon sokat mondogat, hogy van kamácsód.
3: Lehet, hogyha ha izzadékonyá válnék, az azt jelenti, hogy újra működik a pajzsmirigyem.
1: Igen, az

0: aztán kiülnek, visszaülnek a Citroen Sara Picasso-ba, és mennek bele az életbe. De hogy, tehát fecskét hordó, vagy egyáltalán semmit nem hordó, még a testalkatuk is ilyen tipikus, egy ilyen olaszos, ilyen életszerető, ilyen, nagyon le vannak mindig barnulva, de hogy kis pocak azért van, és közben pedig ilyen olyan szemtelenül néznek, meg vannak ott ilyen szétszedett lábakkal.
1: Igen, szemtelenül nézek, és én mindig akkor nézek oda, amikor ezek az idősebb bácsik, ezek úgy szétdobják a lábukat. Tehát valahogy akkor pont oda tudok nézni, és így vastag bélik.
2: Ez a korra jön, hogy meg akarod mutatni, hogy még van.
0: Szerintem... Leszek én még ilyen magabiztos, mint ezek az emberek?
1: Soha. Egyszer, korra vagy egyre gátlástalanabb. Én is megfigyeltem, minél öregem, annál jobban bejössz a mesztelenül a szaunába. Kidobja a gojzlit, megvakarja egy kicsit, a törölköző már nem takarja el, értettem, meg ott ősz hülyén piromkodva takargatod magad.
0: Igen, és
1: még 10 éves neked se kell már takargatni magad.
0: Hogy ez narancsbőr, vagy olyan furcsa rákezdetre kijön az arc.
1: Heti háromszori szauna, gyerekek. Heti háromszor 20 perc, az 60%-kal redukálja a kardiovaszkuláris szív, sztrók, érelmeszesedéses betegségeket és szövetményeket. Heti három szauna. Nagyon durván leviszi a rizikóját.
0: Azt mondták, hogy a nagyon forró fürdő is tudja ugyanazt, mint a szauna, csak ott nincs folytó meleg.
1: Tehát, ott valaki nem nyomja a herejét az arcodba.
0: Igen. Tehát,
1: nem ugyanaz az élettani hatása a fürdőnek, meg a szaunának.
0: Nem?
1: Hát nem, hát azért nagyon nem.
0: Mi van a krioszaunával például?
1: Hát az más, mert ott hideg van. Egészen más a dolog, mert az ellenkező oldalról közelíted ezt a témát, mert ott -100 fok van.
0: És mi az egyiket csinál a másik után?
1: Lehet egyébként.
0: Van ilyen?
1: Lehet, persze. Tehát elmész, kriózol egyet, edzel, és a szaunázol egyet.
0: Kiesik a tömés fogadból.
1: Igen, aztán kiesik az amagától, és kapsz egy sztrókot, összeesel, és még beszarsz. És még ott a krióban össze is mosod
0: magad. De ez egy akkora, te kipróbáltad valaha, hogy így a 60 fokra átmész a -150
1: fokra? Az, hogy egyből, az nem, de hideg vízbe a szaunából, az igen, de mondjuk a szaunából a krióba, ezt így, az nem biztos, hogy jó.
0: Ez nem olyan traumatikus, amikor ülsz a rudasba, és hallod, hogy szaunáznak mellette, és akkor kijönnek ezek a férfiak a szaunába, és belemegy a vízbe, és akkor olyan hangot adnak, mint ezek a hipopotámuszok. Szerintem ott ülsz, hogy ember! Én itt pihenni szeretném!
1: Igen, de annál nincs jobb, ha nem mentek szaunába, de hideg vízbe. Hát az a legkirályabb dolog. Lezuhanyzol és
2: nem megyünk szaunázni se, ember. Hogy mennénk utána a hidegbe?
0: Mert nem tudsz cigizni a szaunába.
1: 15 percig
2: nem sincs.
0: Vizes lesz a papír.
1: 15 percig nem lesz legyújtani. Nem megyek szaunába. Normális vagy.
0: De úgy, hogy belemész abba a merülősbe,
1: rendesen. Én belemegyek a merülőbe. Persze, abszolút. Persze, muszáj. Hát az
0: a pömpölő ilyenkor.
1: Tessék? Hát ugye ez mínuszba gyorsul. Hát az a 12-14 fok, 100 fokból mész be a 12-be. Hát szétszedi a szívedet, az érrendszeredet. Ugye minden összehúzód, illetve minden kitágul, és akkor bemész a hidegvízre, minden összehúzódik, és ez az érmozgás, érfalmozgás választja le a plakkokat, meg minden, gyerekek, szaunázzatok.
2: Na, és itt egy jó felvetés van, hogy mindig azt mondják, hogy fölhevő testtel ne ugorja be a hidegvízbe, a medencébe.
0: Na ez meg a másik.
2: Nálatok miért lehet?
1: Mert nem ugrunk.
2: Nagyon
0: szerettem
1: a csemegyúrászot. Hát szerintem...
0: Az AI ugyanis szokott gondolkodni.
1: Processzáltam. Hát azért, mert mi egy lépcsőn megyünk be. Nem tudom, szerintem más az a hő.
2: Más a meleg.
1: Mi? Más az a hő, amikor, meg ugye az van, hogy amikor te beugrasz, az egy hirtelen nagyon erős sokhatás, míg amíg te mondjuk csak annyit érzel, hogy besétálsz egy lépcsőn. Aha. Tehát már az a pár másodperc is nagyon sokat számít, ott azért te hirtelen elmerülsz. Ráadásul nem is a hideg a Balaton, ahol mondjuk beugrálnak. Ez egy jó kérdés, igen. Olyan, hogy ott
2: megáll a szíved.
1: Meg valószínűleg máshogy melegít fel a nap, mint mondjuk a szauna, azt is el tudom képzelni, hogy máshogy vagy meleg, nem?
0: Én ezt sokkal olcsóbb meg tudom oldani. Ha az a cél, hogy így ingadozzon a vérnyomásod, meg így a pulzusod, akkor én például azt szoktam, hogy kicsit lenémítem a telefonomat, és egy 3 órák később ránézek, és attól, hogy hány nem fogja a hívásom. És ugyanez az érzés, ugyanez a hatásmechanizmus.
1: Azt mondjuk, hogy időskorban a viselkedés és az érzelmi gátlásokért felelős agyterület, a prefrontális kérlek, a homloklemen része, valószínűleg veszít az aktivitásából és a tömegéből.
2: Aha.
1: Ez milyen érdekes, tehát hogy azért vagy egyre gátlástalanabb, és nem érdekel már, hogy ki mit mond, mert hogy az agy szerkezete egy kicsit megváltozik, barom izgi. Ezért szaunáznak mesztelenül, meg vonulnak ott, meg jönnek, mert már nem érdekli őket.
0: Ilyenkor jönnek a fecskék, hogy az indokolatlan apró vizes sportokhoz nadrágok felvétele.
1: Igen. Úgyhogy én imádom, én nagyon élem, én megyek két
0: De akkor ezért van az, hogy a nyugdíjasokkal nem lehet packázni a BKV-n például?
1: Hát ne packázni, nincs szégyenérzetük. A prefrontális kérek már nem működik annyira erősen, igen. Na jól van, gyerekek, oké. Hát ha nem akartok szaunázni, nem szaunáztok. Halló, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Hoppé, micsoda lelkesedés!
1: Azt a micsoda!

0: Andi.
1: Kitörő életigelés.
2: Andi, a szaunából jöttél?
1: Olyan vagy, mint a magyar tanárom, amikor nem tudtam a leckét. Hát Balázs, na, hát. Ez nagyon kemés lesz.
3: Ez egyáltalán nem igaz, csak náthás vagyok.
2: Hát mert nem voltál szaunázni.
1: Nem mi szaunázni, Andi?
3: Most én szoktam, igen.
1: Szoktál tényleg?
3: Igen.
1: Az nagyon jó. És bemész utána a hidegbe is?
3: Nem annyira hidegbe, de olyan 21-be, 20-21-be, igen.
0: Az nem jó semmire, ahogy látom Balázs arcát.
3: Dehogy nem jó.
1: Minden jó, Andi. Na jól van, figyelj, de akkor, és hogy megy a foci? Mit csinálsz egy focis játékban? Te szereted a focit?
3: Igen, én szeretem.
1: Ne csináld.
3: A fiammal sokat nézzük, igen.
1: Igen?
3: Aha.
1: Hát ez milyen kedves kis program.
2: De a fiad ott van? És most segíteni fog neked?
3: Madridban van éppen.
1: Játszik a Madridban, hogy mit csinál?
3: Nem játszik, dolgozik.
1: Ja, dolgozik Madridban, aha.
3: Igen.
1: Nagyon jó van. Jó van ez így, te Andi. Itt van a társad, Márk. Szia, Márk, jó reggel.
4: Sziasztok.
1: Hello.
4: Sziasztok, hello.
1: Várjál, Andi, egy kicsit. Mi a helyzet, Márk? Honnan hívtál minket?
2: Madridból.
1: Madridból, és Andi fia vagyok.
4: Majdnem, igen.
1: Az a gyerek, hogy mindenképp a
4: Madridtól egy néhány száz kilométerre, Győr Adamérról.
1: Győr, jó van.
2: Győr Adamér.
4: Győr Ladamér.
2: De Ladamér, bocsáss, mert nem akartam megbeszélni.
1: Ladamér. És miért Ladamér? Ki megy oda Ladával? Ladamér.
2: Győr Ladamér.
1: De mit csinálsz, mit dolgozol?
4: Hát igen, itt a megyébe foci edzőként tevékenykedem.
0: Hát akkor így
2: ez egy nyugodt életnek hallom.
1: Igen.
4: Hát nem csak azért mondom így, mert ezzel most nagyon meg lehet égni.
0: Ja, igen, hogy foci edző vagy, és nem tudod a focis kérdésekre a válaszokat.
4: Igen, bizony.
0: Na majd meglátjuk.
1: Nem túl okosak a foci edzők, ebben semmi meglepő nem lesz. Na most nem, most azt mondom, hogy mi nem tudom, egyetemi tanár vagy sportkommentátorok, de azért egy foci edzőnek nem kell...
4: Van egyetemi végzettségem is egyébként.
0: Miből?
1: Mibű?
4: Nemzetközi közgazdaság.
1: Oh, oda nézzél!
0: És akkor miért lettél foci edző?
1: Hogy keveredtél így korpa közé?
4: Hát azért a focit szerintem a fiúk nagy része szereti, én is. Ezen dolgoztam, hogy ebbe lehessek, van azért polgári állásom is emellett.
1: Na, te is öntöd be balról a szotyit, és jobbról kiköped az egész tök magot?
4: Ne, abban nem vagyok olyan profi. Próbálkoztam vele, de az csak hagyományos módon megy.
1: Jó, akkor káromkodj egy nagyon durát. Dehogy is nem.
0: Nem,
1: csak
2: nem, nem, nem, de, nem, de, de.
1: Mondjál valamit a bíróra, most! Küldd el nagyon durván a bírót. Na jó, figyeljetek, három darab kérdés lesz, jó? És
2: az első az, hogy milyen szotyit szokták köpködni.
1: Igen. Hogy mondják a tökpakot Miskolcon?
4: A sárgát.
1: Makuka. Az alábbi, mi van? Hogy van? Ez a kérdés?
0: Igen.
1: Oké. Okay. Az alábbi párosodások közül melyik két válogatott találkozott egymással a legtöbbször labdarúgó világbajnokságon? Jó?
0: Van egy Argentína-Németország párosunk, van egy Brazília-Franciaország, és van egy Spanyolország-Olaszország. Márk, te kezdted, tehát ki az, aki a legtöbbször találkozott labdarúgó világbajnokságon?
4: Hát...
0: Spanyolország, Olaszország, Brazília, Franciaország, vagy Argentína, Németország?
1: Jó, de húzz az időt.
4: Argentína, Németország.
0: Argentína, Németország. Andi, mit mondtasz?
4: Nem tudtam, mi volt a három.
3: Spanyolország, Olaszországot mondom.
1: Spanyolország, Olaszország, aha.
0: Márknál van az egy pont, mert valóban Argentína, Németország.
1: Jó.
0: Jön a második kérdés. Hány stadion ad otthont a 2026-os labdarúgó világbajnokság mérkőzéseinek? Ez
1: Andi?
0: A kérdés. Andi, mi a tippen?
1: Mondj egy számot.
3: Tippen. 16.
0: 16? Márk, mit mondasz?
4: Hát 16 sajnos, igen.
1: Így tudjátok fejből. Tényleg 16 a jó válasz. Hát, fogalmam nem volt, hogy hány stadionban rendezik ezt. Honnan tudtátok ezt ilyen jól? Andi?
3: Én tippeltem.
1: Ne csináld!
3: Hogy csapat van, hát gondoltam, hogy a harmadat körül. Nem tudtam.
1: Aha, de mégis rutinos a Márk, mert meg letippelte ugyanazt, hiszen egy dura vezet. Nagyon
4: hát szép. Én tudtam ezt, ha elárulhatom.
0: Semmi
1: szükség rá.
0: Melyik stadionban rendezik a legtöbb mérkőzést a VB-n? Nem könnyű kérdés. Melyik stadionban rendezik a legtöbb mérkőzést a VB-n? Márk?
4: Hú, hát talán a... Nem is tudom, a Miami stadionjában.
0: Miami stadion, mit mondasz, Andi?
3: Mexikóban.
1: Nem, a jó, ez a Dallas. 9 meccset Dallasban rendezni. Akkor ez azt jelenti, hogy?
0: Hát, hogy Márknak van két találata, Andinak meg egy.
1: Ó, Andi, pedig én nagyon neked drukkoltam, tök aranyos vagy, hogy ilyen kis nyugdíjasként itt bejelentkeztél egy focis játékra, ez tök kedves.
3: Igen.
1: De hát az élet kemény, úgyhogy nem nyertél semmit. Köszi, Andi, puszi!
3: Sziasztok!
0: Puszi, hello!
1: Már neked mutatjuk a nyereményedet, figyelj!
5: Gratulálunk! Nyereménye 100 ezer forint a Vegas.hu jóvoltából.
1: Na?
4: Hú, de jó, köszi! Ez köszönöm szépen!
1: Ki? Ez egy 6 kiló makuka!
4: Hát most valószínű tejporra megy, meg cumis üvegre, meg hasonlókra.
1: Na, kivették a fogaidat?
6: Regesz jóban vagy?
4: Igen, hát most mit már tudod, de ennyit ott jutott.
1: Komoly fogműtét. Igen, több csatornás gyökérkezelés mindkét oldalon.
6: Volt egy komoly emberekedés egy meccs után.
4: Igen,
1: felbőszült szülők nagyon megvertek hétvégén. Na jó, oké, akkor küldjük neked is akkor sok tejport. Jó?
4: Ciao. Köszönöm szépen.
1: Hello.
0: Hello, hello.
1: Mai magyar meccsrefogadás.
0: Van ma magyar meccs?
1: Na, kivel játszanak?
0: Kazasztánnal. Nem ma van?
1: Tessék?
0: Nem ma van a kazak meccs.
1: Kazak meccs van ma?
0: Igen.
1: Egy nagyon jelentős, barátságos kazak meccs. Óriási téttel, hatalmas gólokkal, iszonyat hajrával, őrületes tempóval.
6: De itt vagy valahol máshol?
1: Bődületesen bezselézett hajakkal? Mi lesz? Fogadjunk rá?
0: Magyar-kazak válogatott meccs.
1: Tét nélküli barátságos.
0: Hát ezt nem tudom.
1: A világ legjobb éppen gyűrik nem sokára egymást, érted, még birkózunk a kazak válogatottal. Mennyire jó a magyar futball. Hihetetlen. Nem?
6: De ez hol lesz helyileg? Ez,
1: hát a Magyarország Kazasztánia van egy tippem, hogy itt.
6: De hol?
1: Kína Hősök terén.
6: Itt van egy jó focipálya mögöttünk, itt Szakó utcában.
1: Szerintem Dorogon, valahol egy pályán. És ez most mit játszunk, barátságosat?
6: Debreceni Nagy-Erdei stadionban lesz, tessék, megválaszolta a kérdést.
0: Felkészülés, itt nem barátságos, a tecsém, felkészülés.
1: Hova készülünk? Most van a VB.
0: Hát a következőre.
1: Tessék, csokolom, most világbajnokságot rendeznek. Az a baj, mire felkészülünk, elfáradunk, mire újra világverseny. Ezt most ne készüljünk, most ők is nézik a VB-t, hát a kipihenik magukat.
6: Szerintem megverjük a kazahot. Szerintem meg fogjuk őket venni rendesen.
1: Igen?
6: Igen.
1: Annyi, hogy 4-1 lábú jön, 3 vak.
0: Az mindegy.
6: Nem ez volt a kérdés.
1: Két félkezük. Na jövünk mindjárt a hírek után. De durva ez. Egy kis deó. És már felfrissülve.
5: Jövünk vissza. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis
8: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor
8: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
15: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
14: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
15: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
16: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
18: Válts a jövőre! Omoda és GQ benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyco.hu weboldalra. Omoda és GQ. Alap az extra!
19: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
5: Reklámot hallottak.
20: Rádió 1.
5: Rádió 1.
20: Csak igazi mai sláger megy.

0: Markku Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, bello.
2: Most már nem reggel van, ez már délelőtt.
1: Egyébként már délelőtt van.
2: Napfényes nap közepe van.
1: Napfényes nap van, gyerekek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ornitológiai megfejtésben voltunk.
3: A puszt... Már best of?
1: Már best of van, kézzed, így elrohant az idő.
3: Azt a rohadt életbe. Kapcsolva beszélgettem, azért telt el ilyen jó.
2: Jó, fizetés hát emelést ad nekünk?
3: Ő nem tud sajnos.
1: Igen.
3: Azt itt kell kérni.
1: Hát engem felejtsetek el, eztektek.
2: Nagyon vicces, azért hallottam Balázst gumiról beszélgetni a gumisával.
1: Igen. És, egy hónapot kell a tréletek háromra várni, haver, ezt nem mondtad.
3: Mert miért nem szólsz?
2: Ferinek van a garázsban három.
1: Ferinek mindig van a zsebébe gumi.
3: Mindegyikőtöknek elmondtam, hogy szóltok, és kettő nap múlva itt van jó áron.
2: Lehet, hogy, három döglöttyes lesz benne, de ott lesz.
3: De ott lesz. Használt lesz, de ott lesz.
1: Használt lesz, a kopás jelző már kint lesz, de olyan gumit kap. Érted, bemondom a mamának, hogy kellene nekem gumi, azt mondja a másik oldalon, július közepén érkezik meg.
2: Nem ezt
1: mondta
2: először, azt mondta, hogy mekkora.
1: Ja, kérdezte, mekkora? Mondom, hogy jön ez most ide. Ja, mondom, 16 per R per 19 per 120, azt mondja, egy hónap, mire megérkezik a tréletek hármas, érted?
2: Van ez én azt mondom, hogy videójáték amúgy.
1: Intézkedjél, akkor intézkedjél, hogy címének legyen gumi.
3: Mondjad, hónapra itt van.
1: Figyelj, hát ugyanúgy hozza a gumit, ahogy a bélszín, érted? Minden van, gumi, bélszín, amit akarsz, mindent szeretsz.
2: Nekem is hozzá van, nekem is.
3: Nem baj, ha áll kettő otthon.
1: Igen.
2: Vagy köszönj bele virágot.
1: Kontinentált réleteket hozzá már légy szíves, igen.
2: Majd gurigatjuk egymásnak a gyerekkel.
1: Szóval gólyákról beszélgettünk, ornitológiai megfigyelésben voltunk, és Németh Pétert hívtuk az AI-os biztosítási csalások miatt.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Ez egy idős a biztosítással a csalási próbálkozás. Az ad ennek igazából most teret, hogy néhány évvel ezelőtt, és tényleg még az AI képgenerátor időszak megjelenése előtt megpróbálták a biztosítók szolgáltatásként gyorsítani és könnyíteni ezeket a kárrendezéseket. Lett ilyen gyorsított kárrendezés, te lefotóztad ugye a faladon a beázási nyomot 3-4 irányból, beküldted a biztosítónak, ők felhívtak, amikor látták a képet, ez tényleg 1-2 órán belül is előfordulhatott, és azt mondták, hogy adunk 50 ezeret, jó lesz, átutalták még aznap délután az 50 vagy maximum 100 ezer forintot neked, és akkor ennyivel le volt tudva a biztosítási gyors kárügyintézés, nem küldték ki a milyen bácsit, a Ernő bácsit, nem küldték ki Otto bácsit, és ő elkezdett elszomorodni, hogy valóban elvész a munkája, és ugye kevés a munkakörben, amit az AI nem elvesz, hanem visszaad, és valószínűleg az Otto bácsi munkaköre az, aki most örül, mert az ő munkakörét visszaadja, ugyanis eznek a gyorsított kárügyintézésnek, ugye nem csak úgy lesz káros útja az ügyfélednek a csalásnak, hogy többet fizet, hanem elvész bizonyos néhány olyan szolgáltatás, ami egyébként normál esetben tök jó lett volna neked, hogy beveri az ablakot az eső, és akkor délután ott van a pénz, és már tudod hívni a saját szerelődet vagy valakit. Hát ezeket most elkezdi elvenni. Kétfajta, háromfajta módon is próbálják a biztosítók ezt így kiszűrni. Egyrészt sok biztosító társaságnak már ilyen saját applikációja van, hogy töltsd le, nem tudom melyik biztosítónak az applikációt, és akkor azzal készítsd a fotót, ezzel ugye elejét tudják venni a képgenerátoros AI megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amelyek megismerik azokat a generált képeket, amit mondjuk AI az AI csinál.
1: Igen, itt az adat, hogy az Aviva biztosítótársaság több mint 18 ezer gyanús kárigényt azonosított 2025-ben, összesen 233 millió font értékben, ami rekordot jelentett a biztosítónál. Tehát ez egészen durva.
4: Hát ez 100
1: milliárdos kár. De akkor ezt rajtunk hajtják majd be, ugye? Tehát a legnagyobb rossz ebben az, hogy fölemelik az alapdíjat.
4: Egyértelmű, így van, tehát a biztosítás az egy úgynevezett kárközösség, és ugye addig éri meg a biztosítónak benne lenni ebbe a bizniszbe, ameddig ez a kárközösség neki több pénzt termel, mint amennyit ki kell fizetni. Egyébként ezt általában Magyarországon az MNB, meg bárhol ezek is elvárják, hogy ne is, tehát nem lehet egy biztosítónak a mérleg főszegét egyéb történet ellenőrzik, és nem lehet kevesebb a bevétele, mint amennyi kárkifizetést vállal, hiszen akkor nem tudná teljesíteni a károkat, tehát ezért ez így benne van a rendszerükben, igen, és akkor ezek ezért természetesen, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanannyi az autó kötelező biztosítása vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között, tehát így van, a csalók ugye azok nem csak úgy szúrnak ki velünk, hogy mondjuk az ilyen gyors kárrendezési fejlesztéseket elveszi a biztosító, vagy nem fejleszti, hanem úgy is, hogy megemelkedik a biztosításunk díja. De egyébként börtönbüntetés is járt, tehát valóban azért biztosítási csalás, de ma már egy gépjármű törést is tök jól lehet különféle módon ellenőrizni, hogy egyetem megtörtént, ott volt-e helyszínen is, vagy igen, de tény, hogy a kisebb károkat mindig igyekszik a biztosító gyorsan letudni, és szolgáltatásként úgymond gyorsan kifizetni az ügyfeleknek, és ezzel megpróbálhatnak ilyen módon visszaélni.
1: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
2: És ítélkezik?
3: De lehet, hogy...
1: Mi a szar történik a gólyán?
2: Ismerem, nem.
1: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
2: Azért, mert az asszony hormonos, és hát nem bírják meg.
3: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
2: Igen, ott hormonos, már érdekel, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjenek.
1: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
2: Ez a rádiójáték.
3: Aha, semmi
5: fenni. És megy a póza tetején, nincs fészkünk.
1: Mondom, nincs fészkünk, ott ül a póza
2: tetején.
1: Hogy ne lenne fészkünk a póza tetején? Figyel, ott egy másik póza.
3: Van fészke, de nincs mindig ott. Te se vagy mindig otthon.
1: Ott is ül.
2: Ez a hangyák miatt van.
1: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
3: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
1: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
3: De már hogy állna már párba? De már nem megcsinálta. Egész nap már gólyázni. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
1: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
2: Leszállt. Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú megérkezett.
1: Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
2: Egy dolmányos varjú, de úgy, hogy egy csirke mérete van.
1: Add a varjú hangot. Nézd, jó, ezek elmebetegek. Szóval, ezek szingítkednek ott?
2: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszt az ámor a gólyáknak a szemét égető.
1: Na, tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
3: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
1: Igen, ezért ő elmegy.
2: Pista, te mit csináltál itt vagy?
1: Nem lehet hazamenni az asszony miatt.
3: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le?
1: Szerintem a szemétégetőből ők kajálnak, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
2: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
1: Melegek? És este valami iszonyatos tibor, de van, amit gólya. Mi nem látunk?
2: Igen, a gólya gangbang van este, csak hogy megvárják, hogy mindenki hazamegyen a forgatásról.
1: Az nem lehet, hogy ők tinédzserek, és ők fölnőttek, de még nem repülnek ilyen, el, megszületnek májusban. És...
6: Ezek olyan gólyák, akik ivar érett, cség még nincsen náluk, és ezért ott ülnek csoportosan. Ez az egyik.
1: Tehát ezek szingli fiatalok.
3: Ne beszéltek a hülyeséget, városiak
6: nem vagytok. Nem most születtek.
3: Hanem tavaly?
6: Hát igen, ezek valószínűleg csikók? Még nem ivarérettek, nem szaporodó képesek még. Így van.
1: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
6: De
1: még
6: nincs párjuk.
1: Fészket.
3: De fészket miért nem épít?
6: Mert nincs még párjuk.
3: De ez csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
1: Nagyon érted a szinglinétet.
3: Én nagyon bírtam.
1: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszaka, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
6: Majd igen. Beszarok majd rajtuk. Egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek.
1: Akiknek, na jó,
3: akiknek
6: az özvegyek meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
3: Na de maguknak. Attól a fészke ez még ott cuki. Van.
6: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
2: Az gólyák pont út nézegetik utána.
3: Mi most a páros húsznál mit csinál egyedül?
6: Haverokkal beszélgetik.
1: Beszámoló pont út, mert gólyák.
2: Kelep-kelep gólya.
1: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét,
6: igen.
1: És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
2: Hát, mi az, azért egy ölelést a végén belefér.
1: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
6: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, özvegyasszony is van, aki nem megy újra, hogy
3: ugyan a lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek.
1: Láttam tegnap este kártyázt. Ez iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
3: Dobáltad őket, kamicsal.
1: Vettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
2: Annál, hogy béka. Azt írják, hogy BM és gólyatábor. Ők se
1: BM és gólyatáborban a tanárok nagyon szigorúak, már semmi szex nincs egyébként. Igen, mit találtál?
2: Láttam is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárnyalat.
1: Miket írnak hallgatók, igen.
2: Kelep, kelep.
1: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
3: Ó, persze.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Karambolozott két autó Debrecenben, a Munkás és a Hold utca kereszteződés a minden hatóság a helyszínen. Köszönjük szépen. És megérkeztek a múlt heti időjárás, nem tudom milyen szponzorunktól az ajándékok. Köszönjük szépen, nagyon rendesek.
2: Soha többé szúnyogok.
1: Igen, tényleg drágák, aranyosak. Mindig jól esik, a szponzor gondol ránk, és elküldi a kis ajándéktárgyát, a termékeit. És gondol arra, hogy itt hirdet ebben a műsorban, ez nagyon kedves. Hívjuk a nap hallgatóját még így 9 óra után. 50 perccel, és nincs plusz ajándékunk? Nincs, csak egy ajándékcsomagunk
2: ebben
1: van most.
2: Ebben tudunk egyet adni, hogyha úgy van.
1: Igen. 10 évnyi szúnyogriasztót tudunk adni. Hangyaírtógél.
2: Ugye ezzel kell most lealapozózni a házadat.
1: Azok a hangyák kikerülik, kiröhögik ezt. Az Obis hangyaírtót felzabálták, érted?
3: Az Obival együtt.
1: Az Obival együtt megették.
4: Halló, Balázsék.
1: Igen.
3: Ügyes vagy.
1: Pont le akartam tenni, nagyon jó vagy, hogy hívnak?
4: Endre vagyok, sziasztok.
1: Endre.
2: Ó, milyen jó hangod van, Endre.
4: Kamaszod, köszönöm.
1: Kamaszod. De tényleg, tényleg jó az orgánum, abszolút jó az orgánum. Ugye te is ráfűztél a gólya témára, te azt írtad, hogy azok nem gólyák, hanem géják. Géj, mint ugye géj, mint ugye meleg gólya, ugye erről szó volt. Ez a kis szójáték, ez jelent neked egy ajándékcsomagot, gratulálunk. Géják.
4: Nagyon szépen, köszönöm.
1: Hol hallgatsz minket?
4: Úton voltam az M5-ösön, amikor aktuális volt a téma.
1: Aha. Kicsit egy ilyen Németh Kristóf és Gergely Robi szerelem gyereke hangod van egyébként. Tehát, hogy ide tenném a kettő közé.
2: Gergely Kristóf
1: hangod van, igen.
4: Megijedtem, Steinert hallottam, de így már elfogadom.
2: Hát azért...
3: Ez nem volt szép.
1: Ezen a csúszdán nem csúszhatunk rá. Jól van, küldjünk egy ajándékcsomagot.
2: Még nagyon meghallgatnám a Steiner Kristófot ezzel az orgánummal.
1: Semmi baj az, hogy homofób...
4: Itt van a szomszéd, bodolom a telefont, ha gondoljátok.
1: Semmi baj az, hogy homofób vagy, küldünk egy ajándékcsomagot, mi nem válogatunk a hallgatóink
4: között. Gondolom, homokozó készlet lesz.
1: Azta mindenit.
3: Na jó.
4: Nagyon szépen köszönöm.
1: Na menjél, mert a Torockai 11-től érő bejelentkezést ad, úgyhogy akkor... Azt még pont elcsípett, meg tudod nézni.
4: Csáó, csáó. Csáó, csáó. Csáó, csáó. Csáó, csáó. Csáó,
1: csáó. Hát mi a hallgatókba botlunk?
2: Óriási
1: hallgatóink vannak. Na jól van.
2: Az igazság, hogy nem dönthette, hogy heteró lesz, hogy meleg, mert ezzel a hanggal nem vették volna be zsába.
1: Igen. Jól van, mi van holnap? Holnap?
2: Holnap szerda lesz.
1: Az holnap szerda, csak a váltásra kérdezem.
2: Jövök,
1: hogy...
2: jövök, és most kérte Julit, hogy hívja fel a fagylaltos embert, hogy ő is jöjjön.
1: Fagylaltos emberünk nyert valamit, gyerekek. Igen. Valami komoly díjon indult, és elhozott valami brutál díjat. Igen. Igen,
2: és amit még elhozhatna, a hűtőtáskáját ide.
1: Igen, ő a múltkor is hozott nekünk fagyit.
2: Bizony.
1: Az elmondom nektek, a holnap bejön 8-ra, itt 10-ig mindenki cukorsokban fetreng, zéro adás, sok zene. Jaj, veszékelés, nyögés, és fetrengés. Tehát óvatosan
2: a cukorra. Ne legyen az, hogy sok zene, hanem tegyük ki a hallgatókat, a teljes ilyen színuszfüggvény nekem be fogunk járni, tudod?
1: Jó.
2: Fentlen.
1: Jó, ők csak a csámcsogást hallgatják, és néha azt mondjuk, hogy finom. És ez nagyon rádióbarát, ez 8-tól fél 9-ig ez lesz.
2: Nekem nagyon tetszett, amikor megpróbáltuk evőversenyé változtatni ugyanezt a programot a fekete mikivel, emlékeztek?
3: Tényleg.
2: No. Most akkor hívjunk be egy óvodást, aki ugyanezt fel kell csinálni, tudod?
1: Igen, és mindenképpen legyen itt Palacsintás Robi, aki egy nap ötször elmondja.
3: Ő Palacsintás Robi.
1: Őt úgy hívják, hogy Palacsintás Robi, és nem kapcsolódik a témához, de ő Palacsintás Robi.
2: De ő nem lehet egy desszertnapot tartani.
1: Jó, de akkor Palacsintás Robi legyen itt. Nem is kell, hogy hozzon palacsintát, csak mondja, hogy ki
3: ő. Tudod.
1: Jó.
2: De úgy kéne, hogy minden kitelepülésre elvinni a Palacsintás Robit.
1: Ja, ahol ő csak ennyit mondta, hogy én vagyok Palacsintás Robi. Nagyon jó. Na, jövünk holnap 6-kor. Sziasztok! Csacsom!
0: És uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
10: autóüveg Pilkington.
11: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
12: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
14: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
15: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb.
16: Mondom, hogy a szárnya jó.
17: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
18: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko, alap az extra!
19: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
20: Reklámot hallottak.
21: Rádió 1.
20: Rádió 1.
21: Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Holnap hidegfront jön, ugye ezt onnan lehet tudni, hogy a kollégák már ma reggel nem köszönnek, csak sóhajtoznak. Aki érzékeny a frontok érkezésére, annak ma nagyon rossz napja lesz. Mindenki más egyébként kap még egy kis nyarat 31-32 fokkal. Délután eleinte fátyol felhők érkeznek nyugat felől, aztán egyre több gomoly felhő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél

balesetmenteset kíván rajtam keresztül, amihez természetesen én is csatlakozom, és ahogy Roli írta, itt tényleg minifesztivál van, mindenféle zenei stílusból jönnek a Nagy Rádió 1-es kedvencek, Tableau például, óriási favoritunk.

Rádió 1, a igazi mai sláger megy. Közöttük nagy Rádió 1-es kedvencek is, mint mondjuk most Lady Gaga-tól, aki áprilisben befejezte a Mayhemból turnét, de nem pihenget, stúdióba vonult, új zenék készülnek, viszont nem popzenék szerintem, mert ahogy mondta, a következő projektje a művészetének egy másik oldalát mutatja majd.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Kedd van, ugye hideg front érkezik majd, úgyhogy ma mindenki álmos, vagy ingerlékeny, vagy mindkettő egyszerre. Ezt kaptuk csomagban, nagyon szépen köszönjük, úgyhogy meg kell dolgozzak a jó hangulatért, de most ütőzzelei órák kellenek, és nagyon rajta vagyok, hogy a nyári hangulat átjöjjön. Kezdek az olasz DJ-vel, Hypatonnal, mindjárt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu.
5: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
6: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
9: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor...
9: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
10: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: Reklámot hallottak.
3: Rádió 1.
1: Rádió 1.
3: Csak igazi mai slágermegy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

festőknek is. Dani írta, hogy óriási házfelújításban vannak. Fest! A rádió egy konkrétan megmenti a hangulatot. Ha dolgozni kell, legalább a zene legyen jó, ezt írta Dani, tökéletesen egyetértek. Hozok majd zenét Ray Daltontól, énekel Sia és Zayn, és most itt van Martin Garrix.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermely.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 31-32 fokokkal még ma. A Balaton és a nagyobb tavaink 23-24 fokosak, a hidegfront holnap érkezik, de délután nyugodt.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Olvasgatom az internetet, mi történik a világban, és látom, hogy Ed Sheeran nem szeret unatkozni. Mondjuk nem gondolnám, hogy unalmas lenne az élete. De most a koncertezések után, a stúdiózások után, a malagai nyaralása helyett egy rögtönzött koncertet adott Ipswichben, Angliában, a szülővárosához közel a vízparton. A közösségi médiában dobott egy üzenetet, hogy akinek van kedve, az menjen a megadott helyszínre délelőtt 9-re, legvacakabb időpont ever, de a suli és a munka ellenére rengetegen voltak ott, külön megköszönte a szülőknek, hogy iskola helyett inkább elvitték a gyerekeket egy picit bulizni. A zenei óra folytatásában az információk után tehát Ed Sheeran is érkezik a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
12: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
11: Ez az!
12: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
13: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak.
14: Rádió 1.
1: Rádió 1.
14: Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

csak igazi mai slágermeccs. Timi dobott egy Vibert a 20-as 311-111-re. Ugye nemrég meséltem, hogy Ed Sheeran csapott egy rögtönzött koncertet Ipswichben, a közösségi médiában jelezte, hová kell menni, és délelőtt 9-kor fellépett az összegyűlteknek. Timi azt írta, Ed Sheeran miatt ő is adhagyta volna a munkát és rohant volna. Az a baj, hogy hozzá az ilyen közösségi médiás üzenetek soha nem jutnak el, csak maximum annyi, hogyha a hackes posztol, hogy friss a krumpli.

0: megy. Holnapra ugye a meteorológusok hidegfrontot mondanak, hát ez sok munkahelyen úgy csapódik le, hogy mindenki furában néz a másikra már ma. De túllépünk ezen, ebédeljünk együtt a kollégákkal, indítjuk hozzá a Daily Mixet ezzel a dallal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
2: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
8: Június 13 és 19 között.
7: Ez az!
8: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
9: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sertés bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1499 forint június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
10: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
13: Válts a jövőre. Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
2: Jön a 10. jubileumi Total Dance Club Rio!
15: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este!
2: Június 13-án a Budapest Parkban!
15: Captain Jack!
2: Peace Hunter!
15: Rocco,
2: LSDJ,
15: Fun Factory,
2: Master Blaster
15: és az összes hazai kedvenced.
2: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
16: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
17: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbarral. Balalékresort.hu.
18: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. Toyotasakura.hu.
19: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Thermal Spa. Sárvár.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Itt a Rádió 1, itt a Daily Mix. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Nálunk a következő hónapokban végig nyár lesz. Akkor is, ha hidegfront támad, akkor is, ha a szél fákat csavar ki. Bár ilyen azért ne legyen. Mi hozzuk a fesztivál hangulatot. Ocean Drive ezzel a zenével is erősít.

a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy a Daily Mixben is. Elstartol a héten ugye a foci VB csütörtök este egészen pontosan magyar idő szerint. A FIFA pedig holnap rendez egy nagy visszaszámlálós koncertet Los Angelesben, pont egy nappal a start előtt, ahogy írták azért, hogy a focit és a zenét közelebb hozzák egymáshoz. Shakira majd a megnyitó ünnepségen lép fel a bajnokság hivatalos dalával, Eva Max viszont ezen a visszaszámlálás

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
3: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Termász.

0: Rákó, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben!

Itt a Rádió 1, itt a Daily Mix. BB Rexával folytatom azonnal, aki egy interjúban olyan titkokat árult el magáról, hogy például mi volt az első dal az életében, amiben beleszeretett. Kislányként imádta a kis hableányt, és amikor Ariel énekelte a Part of Your World-ot, megszállottan imádta. A jelenben egyébként a saját zenéi közül ezért rajong nagyon. BB Rexa, ez a New

0: Itt a Rádió 1-en, csak igazi ma is láger megy. A Daily Mix után is végig zenélek egy újabb órát változatosan. Hozom majd a TikTok trend zenét Kato-tól, énekel majd Sam Smith, a kezdés pedig a nyár slágere Tóth Abigailtől és Axentől.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: Rita Ora, Zaz, Mac DeMarco, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Jön a 10. jubilómi Total Dance Club Rio!
3: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este!
2: Június 13-án a Budapest Parkban!
3: Captain Jack!
2: Bass Hunter!
3: Rocco!
2: Alice DJ!
3: Fun Factory!
2: Master Blaster!
3: És az összes hazai kedvenced!
2: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon!
4: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
6: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapart Fest, Ráckeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
7: Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most... Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: változatosan.
1: Gratulálok a műsorhoz, nagyon-nagyon jó, és mindig ezt hallgatom munka közben, reggeltől estig.

Legalábbis az újságírók most ezt találták ki. Nagyon bírom, hogy az énekes nő semmi, de tényleg semmit nem nyilatkozik erről senkinek, és ez már az ezredik helyszín. Na hát kérem szépen, a Madison Square Garden egy 20 000 főt befogadni képes fedett aréna. Ott akár fel is léphetne, nem? Jaj, de nagyon szeretném egyébként, hogyha egy ilyen laza, minimál kis esküvő lenne aztán az egészből. Egy éve fényűződnél fényűződbe esküvőről álmodoznak az újságírók. Óriási fricska lenne az énekesnőtől, de egyébként valószínűleg nem így lesz. Taylor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hívnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
3: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
4: Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Start 15 óra.
5: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbarral. Balalékresort.hu.
6: A király elfoglalta jó ízű trónját. A Burger King begyújtotta a grillt már Tökölön is. Vedd az irányt a Sziget Center felé, ugyanis tüzöngrillezett kedvenceid megérkeztek. Dobd be egy vapört, vagy válasz kedvedre számtalan királyságunk közül. Ottali. Burger King. Mondta, hogy szereted.
7: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
8: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió 1.
0: Rádió 1.
8: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak itt.

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, aki nem beszél, zenél. Indítok is egy kedvencet a jelenből. Ez a Hot Like Mine.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Ati is, imádom, hogy nálatok így pörög a műsor. Legyetek itt nekünk egész nyáron, papika, mert kell a lendület, írta Levi. Itt leszünk, nem úgy, mint a zavartalan napsütés, hölgyeim és uraim. Az holnap szépen leköszön. A hideg front után csütörtökön pénteken még lesznek felhők rendesen, és visszaesik a hőmérséklet a hét második felére. 27 fokok várhatóak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
0: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
1: Sopron Fest, Sopronban nem csak

0: Soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

kedvenceket, és közben nézem, hogy ki mit ír. Ahogy olvasom, a hűtőházban is a rádió egy szól. Ákos írta, hogy amíg odakint nyár van, nála tél, de legalább a rádióból jön a nyár hangulat a mínuszok közé is. Pacsi mindenkinek, aki munka közben hallgatja a rádiót.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nem limlom zenék, semmi olyan, amit ne szeretnének a hallgatók. Már az első dal megadja majd az alaphangulatot. Ray Dalton következik mindjárt, és a Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
9: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi?
13: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu.
14: Úgy is tett!
15: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
1: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1.
1: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, én vagyok a zene felelős munkaidőben. Csak komolyan mondom, a közelgő hidegfront mindenkit időjárás állomássá változtat. Én ma már legalább 3 embertől hallottam, hogy érzem a frontotat is. Hát nálam még a nyár feeling tombol, hölgyeim és uraim, és szeretnék is átadni a zenékkel ebből. Hamar

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Előre érkezik majd a borulás, amihoz esőt is, ez nagyon kell a földeknek egyébként. A hőmérséklet a hét második felére 26-27 fok lesz maximum.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatják.

0: Csak igazi mai sláger megy. Megígértük ugye, hogy 2026 nyarán is intézzük a legjobb bulikat, nem hagyjuk a hallgatókat élmények nélkül. Már is mutatom, hogy a jövő héten hova juthatnak be velünk a Rádió Egyesek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja.
3: Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió Egyen!
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
3: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1.
1: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hogy igazi legyen a nyár hangulat, zenéje most nekünk BB Rexa, az aktuális sikert indítottam el tőle. Egy interjúban mesélt el, hogy élete legelső saját kazettáját a New Yorki Times Square-en egy lemezboltban vette meg neki a nagynénje, Christina Aguilera, What a Girl Wants. Az első CD pedig, amit saját magának vett, az Lady Gaga Jazz Dance című kis lemeze volt. Hát ilyen zenéken nőtt fel BB Rexa, aki mára az egyik legkeresettebb ének hang a dance zenében, ez tőle a New Religion.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5-től ma is jön a Live Mix. Juhász Gergő mellé ma Antonio áll bemixelni. Én Györke Attila vagyok, aki az újabb zenei óráért felel. Eldolgozgatunk együtt 5-ig, és mutatom, hogy mivel kezdek.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1.
1: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, szuper lesz a délután további része is, megígérem. Még együtt rádiózunk ebben az órában, jöhetnek a közlekedési hírek, 5-től pedig live mix Juhász Gerivel és ma Antónióval.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc közlekedési infók. Zotya írta, hogy 10 kilométeren át lehet araszolni az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál. Kisbusz és kamion balesetezett. Gábor pedig azt írta, kiégett egy tehergépkocsi a 8-as főúton Tüskevárnál a 102-es kilométernél. Kerülni kell, mert lezárták az utat. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 23111-111-en. Jó utat kívánok mindenkinek. Martin Garrix, Butterflies, ezt választottam autós barátaimnak, és most szól a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, változatosan az információk után is majd. Mindjárt Camrad is érkezik, és a Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
5: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis?
8: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
13: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
14: Június 13 és 19 között.
13: Ez az!
14: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Ez a Rádió 1, 16 óra 40 perc, közlekedési infók, kaptam üzeneteket, Budapesten bedugult a Hegyalja út, az Alkotás utca, a Budaörsi út, lassú a Bocskai út, az Irinyi József utca és az Október 23-a utca is, lassan halad a Ferenc körút. Niki azt írta, hogy a 10-es főúton Süttön félpálya lezárva a 63-as kilométernél baleset miatt, és mintegy 10 kilométeren lehet araszolni az M1-esen Budapest felé haladva Piatorbágynál, kis busz és kamion balesetezett. Bárki bármit lát, még szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek!

0: csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1-es DJ-k közül Jauri és Christopher érkezik ma este a World Is Mine Radio Show-ba. 8-tól zenél a diszkos itt, a folytatásban pedig Antonio 5-től 6-ig a Live Mixben Juhász Gergő mellett. Nagyon szuper délután mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
5: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
6: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autocentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
8: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
9: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forint.
10: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
3: Rádió 1.
1: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Antonio, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, Antonioé a ma délutáni Rádió 1 Live Mix. Fehér pólóban vibe partizunk mind a ketten. Hello Anti.
3: Sziasztok Rádió 1-esek, kellemes délután. Szia Geri. Feldobjuk a délutánatokat igazi mai slágerekkel, nagyon jó zenékkel, nagyon jó hangulattal és egy csomó energiával. Amivel indulunk, az nem más, mint Ed Sheeran és az Azizám itt a Rádió 1-en a délután Live Mixben. Írjatok nekünk közlekedési infót, látom, nagyon szugerálod itt a pólóban.
2: Albert Einstein van a fehér pólódon, aki DJ. Óriási.
3: Nézzétek meg élőben vagyunk.
1: Rá.

Rádió egy live mix. Délután 5-től 6-ig.

0: Ja, csak igazi mai sláger, megy a rádió egy live mixet halljátok. Ma délután Antónióval élőben a lemezjátszói mögött közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset pár perce történt Budapesten a Kossuth-Lajos utcában az Asztúria előtt, és szokás szerint nagyon erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, főleg Tatabánya és Biatorbágy között. Sziasztok, ez egy SMS, jó hallani, hogy újra Antimixel, már vártuk, hogy mikor lesz újra adásban. Gerinek egy közlekedési hír, Szolnok belterületén óriási a forgalom, mert a városon kívül lezárták a Tisza hidat felújítás miatt. Szép napot mindenkinek, üdvözlete Dávid Kötelekről. Köszi, Dávid, imádunk!
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy küldtök közlekedési infót, Gergő imádja őket. Ez földobja a napját, de komolyan mondom.
0: Tényleg így, én de ha azt hiszed, hogy viccelek, nem, sokszor még szerintem, de egyáltalán nem.
1: Tisztában vagyok.
0: Amikor van néhány szabad percem, vagy unatkozom, én közlekedési híreket hallgatok. Halál komolyan.
1: Jó,
0: megnyugtat. Tényleg.
1: De esküszöm. Feldob.
0: Na, menjünk tovább.
1: Furcsa perverzitásod van.
0: Egy biztos. Hát van egy
1: Lady Gaga perverzitásáról szerintem többet tudnánk mesélni. Ő érkezik most itt a délután Live Mixben. Hallgassatok minket, írjatok közlekedési infót, írjátok meg, mit csináltok live-ozás közben. Ja, és tudtok nézni élőben is a YouTube-on.

slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Antonio.

Mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 live mixet halljátok ma Antónióval élőben a lemezjátszói mögött. Anastasia, I'm Out of Love 2000-ben adta ki Anastasia az első változatát ennek a fantasztikus dalnak. Hát abban az időben Anastasia akkora sztár volt, olyan kaliberű énekesnő volt, mint napjainkban Dua Lipa.
1: Így van, imádták, imádták, és szerintem már jó ez a dal, főleg ebben a verzióban, egy ránc felvarrott verzióban, ha mondhatjuk azt.
0: Így van, ez John Alto változata volt belőle, rengeteg az üzenet. Sziasztok, imádom, amikor Antónió mixel délután, ilyenkor mindig teszek egy nagyobb kerülőt hazafelé, hogy végig tudjam hallgatni a műsort. Üdvözlettel, Tomi.
1: De jaj, jó. Köszi, hogy hallgatsz minket, és itt vagy.
0: Én fűnyírás közben hallgatom a mixet, így jobban megy a munka, és komolyan, néha a fülesen beszűrődő fűnyíró hangja egy az egyben eltalálja az ütemet. Üdvözlettel, Latesz Tatáról. De jó vagy. Sziasztok, közlekedési info, a fő artériámban teljesen megállt a forgalom, mert Geri tegnapi süsű képe megolvasztotta a szívemet. A javítást már megkezdték. Üdvözlettel, Rék egy óriási ölelést küldök neked, és szia süsű! Süsű az én örökbefogadott gyönyörű vak kiskutyám. Reggel Kalambót néztünk egész reggel, meg egész délelőtt, most pedig be van neki kapcsolva a Rádió 1, úgyhogy hallgat minket.
1: Jaj, de jó. Szia süsű! Imádjuk a kutyákat, de tényleg mindketten Gerivel, független attól, hogy ő még csak most lett kutyagazdi, imádjuk a kutyákat. Például nekem az egyik Boston Terrieremnek holnap lesz a születésnapja.
0: Jaj, éves lesz Dexter, úgyhogy
1: ez egy külön szülinapi buli lesz otthon. Viszont a kutyákat egy kicsit félredobva, igazi mai slágerekkel megyünk tovább. Már is érkezik Medusa és a Bad Memories. Mégsze hozzá, Bizonyos Remixben, itt a délután Live Mixben. Rá.

0: Micsoda utazás volt ez ma is, ez az elmúlt egy óra Antónióval a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Tiszteletem uraim, ez egy Viber üzenet, na ilyen ütemek mellett már nem tudnak kérdezni a vásárlók, de a hangulat fergeteges. Köszönöm szépen az energiát, üdvözlettel, Ruci Mester.
1: Jaj, nagyon szívesen.
0: Sziasztok, ha kutya panziót vagy napközét keresnétek, keresetek bizalommal, szakmai tapasztalat és milliónyi referencia puszi Zsú. Nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Hello Anti és Geri, nemrég értem haza a munkából, egyből ti vagytok az első, köszi a jó pörgést így munka után, kellemes nyarat mind a kettőtöknek, üdvözlete Bálint, viszont kívánjuk Bálint.
1: Viszont
0: nagyon
1: kívánjuk
0: köszi.
1: Minden Rádió 1-es hallgatónak, boldog nyarat.
0: Még több Antónió a World Is My Radio Show-ban szokás szerint szombaton 11 és éjfél között, fellépések még a héten.
1: Itt leszek, most szombaton Ürömön találtok meg engem, Ürömön fogok bulizni, és megpróbálok téged is elrángatni otthonról, hogyha lehet.
0: Mindig így kezdődik, aztán sírás a vége.
1: Az igazi ma is lágereket, Juhász Gerit itt adjom nektek, kérjetek tőle, írjatok közlekedési infót. Nagyon szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Ölelés, Anti, köszi ezt a mai, itt mindjárt kezdődik a Rádió 1 kívánságműsor Purple Disco Machine-nel és a Hörccel. Innentől ti válogatjátok a dalokat a számunk 0623111111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
8: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
10: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
11: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
13: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
16: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
15: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
17: A csirke szárnya legjobb a grillen.
18: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
17: Mondom, hogy a szárnya jó.
19: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
20: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
21: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
22: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
23: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
24: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
23: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
24: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
25: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
26: Reklámot hallottak.
27: Rádió 1.
26: Rádió 1.
27: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Várom a kéréseket, üzeneteket szokás szerint egészen este 8-ig. A tiltott mondatra kérlek figyeljetek, aki kimondja, a szokás szerint kiesik. Hello, hello!
1: Erzsi vagyok. Faithless-től szeretnék egy dalt kérni.
0: Hello, Erzsi! Hát akkor a legnagyobb örömmel készítem elő neked a Faithless egyik nagy ikonikus klasszikusát, amihez készült egy felújított változat Bibi Rexával, aki ugye a mostani fiatalok egyik nagy-nagy ikonja, és hát szenzációs, ahogy kiegészítette egy vokállal az Insomniát. Kinek menjen?
1: Ez menjen a barátnőmnek, Renátának.
0: Faithless, Bibi Rexa, New Religion, ez ma akkor a tiétek itt a Rádió Egyen. Köszi, hogy minket hallgattok, szuper nyarat kívánok!
1: Szia!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et halljátok, a Fateless és Bibi Rexa jön, előttük pedig friss közlekedési információk. Három autó karambolozott a 3-as főúton Miskolc belterületén, a József Attila úton a 188-as kilométernél. Baleset van a 10-es főúton is Sütő térségében, a 63-as kilométernél. Itt csak félpályán lehet haladni, és nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros irányában, különösen Tatabánya és Biatorbágy között. Mindenkinek jó utat! Ákost kapcsolom közben adásba, parancsolj!
1: Régi legújabb számát kérem és Miskolcra küldöm Emmának.
0: És Emma a Miskolcon neked kicsoda?
1: Lányom.
0: És mit üzensz neki?
1: Tanuljon jól és legyen aranyos.
0: Biztos vagyok benne, hogy jó tanuló, jól gondolom?
1: Igen, igen.
0: Nagyon helyes, na akkor Régi nektek énekel most itt a Rádió 1-en. Where is my husband? Where

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Rádió 1 kívánság műsor, halló!
1: Fanni vagyok, egy csiremtől szeretnék a párom, mert bármilyen számot nagyon szeretjük.
0: Én akkor hozom is mindjárt az egyik legfrissebb slágert egy csiremtől, jön a Camera, méghozzá Cyril Remixben. És persze a további kéréseket is várom, a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett!
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon! És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer!
10: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi!
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Ügyeszeti segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnap az Alföldön marad a kánikula, a nyugati ország részben viszont kicsit visszaesik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovar riasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Szemfeltet kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
2: Ja, Erika vagyok.
0: Hello Erika, mi újság, milyen napod van?
2: Hát most jelenleg dolgozom, délutános vagyok.
0: És munka közben kinek szeretnéd elküldeni ezt a dalt?
2: Drága férjemnek, aki éppen készül az éjszakás műszakra.
0: Akkor pont el fogjátok egymást kerülni?
2: Hát sajnos igen.
0: Mivel foglalkoztok egyébként?
2: Hát ő Egerbe dolgozik egy gyárban, azt most nem említem, hogy hol. Én pedig egy büfés vagyok, szintén egy gyárban.
0: Én akkor mind a kettőtöknek kitartást kívánok a mai műszakhoz, szemfeltel jön a Heart Like Mine. Örültem, hogy beszéltünk, és nagyon köszönöm, hogy a Rádió Egyet hallgatjátok.
2: Én is örülök, és mindenkit puszilok, és imádok benneteket.

0: a rádió, hogy ezt hallgatják.
1: Változatos, zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazságot.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. István, parancsolj!
1: A Ray Daltont kérem.
0: Ray Dalton, nagyon jó, kinek menjen?
1: Hát legyen a kis Balázsnak, a Ferikének, és üzenném minden drága rádió hallgatónak, hogy szép délután, szép estét.
0: Viszont kívánom neked is, hamarosan tehát Ray Dalton jön és a Blood Runnin. És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek, este 8-ig megtehetitek, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
15: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: érkezésetekre. Halló, halló!
1: Szia, Bálint vagyok. Regál Lilitől szeretnék kérni egy számot.
0: Hello, Bálint! Na akkor jön Regál Lili a World is Mine Radio Show-ból, a háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Kinek küldjük?
1: Apósomnak. Elég hosszú volt a napja, aztán kicsit pihen.
0: Na hát akkor zenével gyógyítjuk most őt egy húzó.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Csütörtökön viszont hideg front jön esővel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És közben egy tökéletes, abszolút modern nyári slágert indítottam el Alex Kenji-től. Ki kéri?
2: Szia, Lóránt vagyok.
0: Szia, Lóránt, és ki kapja, kinek küldjük?
2: TT-nek. Éppen autószerelünk.
0: Mármint hobbiból, vagy ezzel foglalkoztok?
2: Hát most igazából szabad időnkben, én ezzel foglalkozom, ez is a szakmám, ebben

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Rita vagyok. Éppen hazafele tartok munkából.
0: Hello, Rita, és mivel foglalkozol?
1: Egy fodrászkelékesbe dolgozok.
0: És milyen dalt szeretnél?
1: Kamráttól kérnék egy dalt.
0: Oké, hozom akkor a legújabbat, szuper friss, abszolút előremutató, dögös európai popzene. Kinek menjen?
1: Kinek menjen a tűzoltóknak, a mentősöknek, a rendőröknek, akik sok mindent tesznek.
0: És nagyon köszönjük nekik, hogy vigyáznak ránk, egy nagy ölelés mindannyiuknak. Kamráttól itt a Rádió 1-en. Hug yourself!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, nemrég megismertem egy nagyon kedves hölgyet, a neve Era. Kívánok neki szép estét, sok mosolyt és jó zenehallgatást, üzeni Mihály. A vonalban pedig Andris Budapestről, parancsolj.
1: Közlekedési infom lenne. Az Örsvezér terétől az Éres sarok felé útfelújítást kezdtek el csinálni, ezért a Fehér úton nagyon nagy a dugó, még mindig, illetve az Éres saroknál is be van állva elég rendesen a sor Kőbánya felé. És akkor Kájgótól térnék még egy szart.
0: Nagyon köszi először is a közlekedési információkat, megkapott Kájgót is, kinek menjem?
1: Aki a dugóban ül, mindenkinek, aki bevet.
0: Jó utat kívánunk neki Kájgóval és a One Republic-kal itt a Rádió 1-en. Chasing Paradise.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Lívia vagyok. Fastboytól kérnék szépen egy dalt.
0: Intézem neked már is a Fastboyt. Kinek menjem?
1: Családomnak, lányomnak, Lolának és a fiamnak, Benjaminnak.
0: A tiétek ma este a Fastboy és a Good Life.

0: A Rádió Egyet halljátok, utána Diszkós Hit 9-től pedig egy csomó exkluzív vadonatúj zene a World Is Mine Radio Show-ban a keddi rezidenseinktől, Jauritól és Christophertől. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva várlak titeket ismét. Mindenkinek szép estét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
10: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádió Show a stúdióban 3D-ben Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál, én DJ Junior.
5: Ladies and gentlemen, madame and herre, madame, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt megjegyzem a publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek egészen este 9-ig.
4: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes

0: Radio egy csak igazi mai sláger megy, diszkosít Rédosó, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Félixnek, Annabellek, Annamarik, Boldogok, Diánák és Feliciának, szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szabó Attila, aka DJ Taylor, Marti Renáta Vecsésről, Lázár Péter, Magda Sándor, Somorja Ilona, Klinger Attila és Szalma Attila a Biztonság Végközéből. Isten éltes az ünnepelteket!
0: A születésnaposokra jut eszembe, jövő héten szombaton, azaz 6.-20. június 20-án várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, itt ugyebár a pesti rakparton lesz az 50. születésnapom. Kereken ezen a napon születtem 6.-20. még a jóisten is így akart, hogy csak is az 50. születésnapomat ünnepelje meg. Jövő héten szombaton várok ott mindenkit sok-sok szeretettel.
2: Megyünk tovább egy olyan dallal, amelyről eredeti Valódi DJ Junior remix került ki, az eredeti Valódi DJ Junior videó csatornára, kérem szépen, és még Imaya Angel is lájkolt ezt a bizonyos posztot. Hugh lemeze Ultranatéval és Imaya Angel-lel, Moving to the Sun, ezt mindhárman játsszuk, ezúttal DJ Juniorban, itt

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádiós, a 3D-ben DJ Juniorral, Hanvai Pidzsivel és Bárány Attilával. A héten 6 fellépésem lesz, ma egy 3 órás privát bulival indultok, szerdán Szegeden fesztiválozok, pénteken egy újabb privát várám, sőt, Gyuri barátomnak megígértem, hogy megyek Érdre hozzá, úgyhogy elvileg 2 is lesz pénteken. Szombaton az első 3-ból megint csak privát, ez az utolsó előtti tripla ebben az évben, és ezt csak azért csinálom, mert egy jó ismerősömről van szó. Innen Érdre megyek piknikezni, onnan pedig a nyári budapesti rezidenciámra, a Personal Jesusre, minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Én most szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel Miskolcon, a kedvenc városomban, utána pedig onnan megyek át Balatonlellére, és ennek is van egy kis pikantériája. Egészen pontosan 12 éves koromban először, amikor diszkóba jártam, akkor ugyanezen a hétvégén legalábbis valamikor július elején voltam az Üvegház diszkóba, ami Balatonlellén van. Most ugye Balatonlellén fog játszani, nem az Üvegházban, hanem egy másik helyen, szóval azért van egy kis nosztalgia feel ennek az egésznek.
2: Én pedig most szombaton Ibiza klasszikusokat fogok játszani Schulz Balátommal együtt, ugye mi játszottunk 99-ben a Pacsában Ibizán, és felidézzük a régi időket, kérem szépen, tehát Dunaújváros most szombat, a folytatásban meg eredeti valódi, és ez tényleg így van, hiszen hamarosan megjelenik majd egy német kiadón az új DJ Junior, Day by Day itt a Discosheet-ben.

0: Jenny.
1: Igazi mai slágerkő.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú Adrenalin színnél a Diszkosit a Rádió 1-en, a Bárányjal, a Hanvaival, meg a Juniorral. És hát kérem szépen, Diszkosit legközelebb ugye július 2-án lesz, csütörtökön érkezünk majd egy bizonyos fesztiválra, amelyet a Rádió 1 is egyébként támogat, Ráckevén a Dunapart Festre. Tavaly is voltunk szintén csütörtökön, előttünk, utánunk most is Rádió 1 DJ-k lesznek, mi pedig 3 órát fogunk majd pörgetni.
1: Elő említetted volt, hogy ibizai party lesz ugyebár DJ Schulzzal, és hogy 99-ben. A születésnapommal kapcsolatban van egy 31 napig tartó sorozatom, ugyebár az összes felületem és régi fényképeket szedek elő, és most tartok kb. 2001 körül, amikor először voltunk Ibizán, ugyebár Roxy Ibiza volt akkor, és itt egy fénykép, ahol a Bárány Attila, Pataki Ádám, Cukrász és jómagam Hawaii PG, hát eléggé necces szedbe, de ott nyomulunk a Space-be.
0: Szép fotó, szép fotó. A következő is van fotó, mert egyébként kikerül majd a DJ Junior videó csatornára, ez a bizonyos.
2: Nem mondjam, nem, semmi.
0: De nevettél, az elég
2: nagyon
0: volt.
2: Nagyon jól nézek ki ezen a képen.
1: Ahogy itt tényleg jól nézek ki.
2: Na, a hülyeséget félretéve, igen, tehát ez döbbenetes, hogy mennyire elrepült az idő.
0: Nagyon.
2: És hát lehet, hogy én mégis megyek idén Ibizára, ezért meg többen majd kötőtűvel fognak ágyékon szurkálni, biztos, ami biztos. Mert nem erről volt szó, nem ezt beszéltük meg, de eltávozást kaptam, úgyhogy ez van, gyerekek.
0: Ha már a hármasról beszéltünk, egy ugyanilyen hármas, nagyon nagy sztárok. Rosalía, Björk és Yves Tumor a folytatásban, és ez a Bergen, ezután DJ Junior van a Diszkosítva.

0: hamarosan érkezik itt, sőt már igazából Junior keveri a Rádió Egyen a vadonatúj diszkosít felvételt.
1: Így van, és ha már erről beszéltünk, akkor azt is mondjuk el, hogy a videoklip is véglegesítés alatt van, és szerintem a megjelenése ez is sikerül majd, kifejezetten a diszkosít YouTube csatornája, most pedig, ahogy Attila is mondta, érkezik itt az új dal, tehát a Sorry a diszkositben a Rádió Egyen.
2: Lo siento, y ven tu defecto.

a vége, fussan vele, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik mára. Én azzal, hogy egyébként ebben a percben én már a fővárostól nagyjából 130 kilométerre egy privát buliban egy 50. születésnapon zenélek, és ezúton is szeretnék a Laci barátomnak boldog születésnapot kívánni, de hát egyébként ezt helyben is megteszem, meg kocintok is vele az egészségére. Hol

0: Express Personal Jesus. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon. Bárány Attila voltam. Sziasztok!
1: Ameddig a fölkerekén szolgálok, kézzenek Hambai Pícsi voltam. Most szombaton mindenkit várok Miskolcon, utána pedig Balaton Lelét. És nem elfelejteni 6. hó 20-án, azaz jövő héten szombaton, június 20-án, az 50. születésnapomon egy 5 órás exkluzív szettel várok mindenkit sok-sok szeretettel a pesti rakparton. Ezzel búcsúzom ma estére. Szavaztok!
2: Én DJ Junior voltam, az elmúlt egy órában én mixeltem, a DJ Junior videó csatornára kikerültek azok a bizonyos újdonságok, Moving to the Sun, a saját remixemben aztán ez a Montini Experience, Astrosin My House is Your House is, amelyből ugye még annó nagyon sokat játszottam az eredetit a Club Speedben, és apropó Club Speed, július 4-én egy open air itt Budapesten, a Kopaszigáton találkozhatunk, kérem szépen a Schulzal, a Külön meg velem, mindenki 2 órát fog játszani, ráadásul Bakelitről, Viniről fogjuk a régi Club Speed-es kedvenceket pörgetni, véssétek be, tehát július 4. Én most szombaton majd érkezem Dunaújvárosba, ott viszont a Schulzal 2-esben klasszik ibizai kedvenceket pörgetünk. Ezzel búcsúzunk, holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. My house is your house. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
0: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Dance, house, melodic techno, friss megjelenések, nagy klasszikusok, új köntösben, jó sok minden vár rátok mostantól éjfélig. Jauri már berendezkedett mellettem a lemezjátszóknál. Hello Jauri, kezdjük el!
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Pistol, A Cry For You. Indulás van, let's go!

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a Word is Mine Radio Show 11-ig Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött, és mára is hoztunk nektek nagyon sok friss megjelenést, jön megint egy ilyen.
1: Igyekszem. Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnali tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban Jaburi a lemezjátszói mögött, és ezt a következő zenét most már nem találjátok meg sehol máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás Bass Hunter óriási nagy-nagy slágerére, a Now You're Gone-ra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg Rádió 1 exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább. Let's go!

0: technóba is belekóstolunk, és akik rendszeresen hallgatnak minket, szerintem pontosan tudják, hogy van egy olyan előadó, akit rendszeresen kérnek, sőt már követelnek Jauritól ilyenkor keddesténként. Ő érkezik most, Funk Tribu.
1: Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributól a Viento, itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: ilyen kicsit keményebb zenéket is. Hát jó hírünk van, lesz még egy csomó 10 után is.
1: Na ez egészen biztos, úgyhogy maradjatok velünk, tényleg egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1.
4: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Hello mindenkinek, ígérem, tökéletes napvégi levezetés leszünk ma is még Jaurival, aztán 11 óra után Christopherrel a lemezjátszói mögött. Hello Jauri, menjünk tovább!
2: Hello Gary, szép estét kívánok mindenkinek! Siri remixében jön Ed Sheerantől a kamera a World is Mine Radio Showban, természetesen a Rádió 1-en.
3: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: dal, az pontosan ilyen, szerintem minden tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show keddeste, és hamarosan újra együtt fesztiválozhatunk méghozzá július elején, majd a Dunapart Festen Ráckevén. Erről jönnek az információk nem sokára adásban. Most viszont egy kicsit visszahozzuk a május végi Rádió 1 születésnapi fesztivál hangulatát. Jön az egyik külföldi fellépő, a holland DJ fenomén Sam Feld. Hát ő aztán szenzációs volt.
1: Elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van. Jön Sam Feld és a Heart Like Mine itt a World is Mine Radio Show-ban.

with Mind Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! Facebook.com/Rádió Egy Hangar.

0: Ha minőségi elektronikus zenére vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től a Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Jauri a lemezjátszói mögött, Gordó jön a Loco Locoval. Ennek a dalnak a marketingje, na hát az csillagos ötös.
1: Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. Na, de ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence, a Loco Loco, itt a Rádió 1-en.

0: Az igazi, pozitív, boldogság hangulatot árasztó zenéket. Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Christopher.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen!

0: show starts now.
1: Hello mindenkinek, innentől tehát Christopher a házban, ő az év producere 2026-ban Magyarországon. Hello Christopher, kezdjük el!
2: Hello, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Robin Schulznak az újdonságával, AM to PM, ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en, World is my Radio Show.

0: frissesség, energia és vadonatúj zenék minden este 9-től csak a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Christopher a lemezjátszóknál, hogy tetszik ez az Alex Kenji dal?
1: Abszolút nagyon szeretem Alex Kenji-t, úgyis én rajta jöttem fel, és nekem nagyon meghatározta a Tech House és House érámat 2011-től egészen, úgyhogy én abszolút rajta nőttem fel, és nagyon örülök, hogy a rádió ide elkezdte beválogatni, ugyanis egy hatalmas ikonról van az én szememben szó. Érkezik Alex Kenji-től a Bambuléó, csak itt a Rádió 1-en. World Is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kedd este Christopher a lemezjátszói mögött a jelenlegi Beatport No. 1 érkezik Ultra Nate Hugel, valamint az Imael Angel formáció és a Move Into the Sun, ami egy igazi magyar sikertörténet, hogyha valaki nem ismerné a sztorit, ami eme dal mögött van, akkor most elmondjuk. Christopher, te mit gondolsz erről?
1: Fábián Gyuláról egészen pontosan, aki Angliában szórakozott a Sunóval, föltöltötte TikTokra, fölrobbant a dal, és Hügyen ráugrott, és odaírta a nevét hozzá. Abszolút zseniális a sztori. Ez üzletileg egy nagyon jó húzás volt a Hügyeltől. Az Ultranátét bevonni meg szintén, ugyanis semmit nem énekelt a dalról, és nincs is rajta egyébként. Ez egy ilyen secret info, vagy nem secret info, én ezt tudom pontosan, és el is mondhatom. Úgyhogy ez a dal egyébként ez teljesen az AI-nak a műve, és Hügyel zseniálisan hozzányúlt olyan szintére, hogy odarakta a nevét, és ezáltal egy virális dal készült belőle. Fábián Gyuláéknak kint Angliában meg shoutout, nagyon királyok vagytok, úgyhogy így kell karriert építeni 3 hónap alatt.
0: És azért ez tényleg nem semmi, tehát 2026-ban ilyen zenét csinál az AI, amit most fogtok hallani. Milyen zenéket fog készíteni 2040-ben?
1: Szerintem ők fognak minket hallgatni után megint, tudod, hogy tanuljanak tőlük újra.
0: Hát kíváncsi vagyok, hogyan rádiózunk, akkor menjünk akkor bele ebbe.
1: Így van, érkezik, tehát Hügyel, Ultranati és Fábián Gyuláék, nekik van egy formáció nevük még hozzá, az Imael Angel, remélem jól mondtam. Moving to the Sun, Rádió 1, World is My Radio Show,

0: Gordo, Reiner Zönefeld és a Loco Loco az egyik legnagyobb fesztivál sláger lesz idén nyáron. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem éjféli Christopher a lemezjátszói mögött. A Magyar DJ Szövetség neki adta ebben az évben az év producere díjat Magyarországon, és nagyon fogjátok szeretni azt a zenét is, ami most jön.
1: Így van, érkezik Cascade-nek az On My Way-e, ahol egyébként visszanyúl a house érához és valahol egy kicsit a progi világhoz. Zseniálisan ötvözi, nekem ő nagyon nagy kedvencem. Úgyhogy Cascade, On My Way, Rádió 1, World is Mine Radio Show.

Let you from Mexico. Let you from Mexico. Let you from Mexico.

Éreszd a rádió egyen és a weben élőben a

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kedd este. Ha tetszett a mai adás, vissza is tudjátok hallgatni teljes hosszában, vágatlanul, már holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Christopher, neked még ez a hét pihenős, ugye?
1: Abszolút, most még pihenek, úgyhogy utána pedig visszarázódom. Egészen Dubajból megyek vissza.
0: Jössz, mint a
1: jövök,
0: Dávidra.
1: Megyek mindenhova, megyek, így van. Érkezem majd vissza, érkezem Miskolcra, majd én fogok a Balatonra, úgyhogy mindenhol is találkozunk. Addig is jó pihenés, és mindenkinek szevasztok.
0: Mára pedig a Switch Disco és Sam Feld közös dalával búcsúzunk, ugye itt voltak a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, ez a Sleep Tonight. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmot!

0: Földis Mind Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

És az imént Tiesto, Eva Max, The Modo. Hát Tiesto tényleg egy igazi úttörő, azok is ismerik a nevét, akik egyébként nem mozognak otthonosan az elektronikus zene világában, hanem nem véletlenül hívják őt az EDM keresztapukának. Holland DJ-t még hozok ebben az órában, mégpedig Sam Feltető, ugye a születésnapi fesztiválunkon lépett fel, és elmesélte nekem, hogy ugyanabban a bárban kezdett annak idején, mint Tiesto. Most pedig Kéro dalát hozom az éjszakai műszakhoz. Ez a Turn the Lights Off.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ray például, akinek a május az egy elég hát csapatos hónap volt, a hónap végén ki is írta, hogy idézem, épp most fejeztük be a 6. teltházas koncertünket az O2 Arénában. És véget ért a turné, 54 gyönyörű koncert, amiért mérhetetlenül hálás vagyok, de miután 54-szer elénekeltem az Oscar Winning Tears dalomat, azért elfáradtam. Na, most vissza kell rázódnom a valóságba, szeretlek titeket, vezetek haza a kutyusommal, írta Ray ebben a posztban. Hát amit 54-szer tuti, hogy elénekelt az O2 Arénás koncertje során, az ez a dal volt, Where is my husband?

születésnapi fesztiválunknak, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jól érezte magát, mert még múlt héten is posztolt az eseményről videókat, ilyen rövid sortokat a közösségi média felületeire. Tehát aranyosan lobogtatta a magyar zászlót, senki nem mert szólni, hogy fordítva voltak rajta a színek, zöld, fehér, piros. A szándéka fontos, nem? Jön már is Sam Felt!

Rádió egy, csak igazi mai slágermegy éjszaka is. Aki szereti a látványos égi jelenségeket, érdemes most ezekben a percekben kémlelni az eget, mert június 12-éig Vénusz-Jupiter látványos együttállás van az égen. A Svájp-hegyi csillagvizsgáló közleményéből kiderül, hogy a két legfényesebb bolygó kedd este kerül közel egymáshoz a legközebb, tehát most ezekben a percekben lehet látni. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható. Ennek apropóján egyébként a Svájp-hegyi csillagvizsgáló június 12-éig rendhagyó esti programsorozattal is készül. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

disznózós hangulatú dal, valamiért ez jut eszembe, amint meghallom. Ezt is a Rádió 1-es DJ-t vezették be a köztudatba, és elég szépen menetel már a top 50-es listánkon. Múlt héten a 38. volt, megelőzte Selena Gomez-t, Dua Lipa Training Season-jét, és Ray Daltonnal slágerét is, a Dear Again-t. Alex

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most egy igazán masszív személyiség, Bibi Rexha, aki ugye nagyon izgul, mert hogy a napokban megjelenik az új albuma, a Dirty Blonde, és emlékszünk még az első nagy slágerének az egyikére? Hát konkrétan ez volt a legnagyobb. Ugye a G-Eazy-vel közös Me, Myself and I, na hát azt a jó hírt osztotta meg a rajongókkal most a napokban, hogy ennek a dalnak az eredeti verziója, vagyis a Me, Myself and I-nak az eredeti verziója, aminek az a címe, hogy I Don't Need Anything, egyébként ezt is énekli a refrénben, felkerül az új albumra, jó sok évvel később a Dirty Blonde albumára, ami most már kiadó független lesz, mert ő szakított a múltjával Bibi Rexha, a Fateless klasszikusból pedig egy igazi mai sláger lett, a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió

one time. Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Rádió 1-es DJ a folytatásban, Necker Viktória és egy nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen az élő kívánság műsorban volt a dal premiere. Jól leszek újra, ez a címe, és ez a harapós Deep House, ez annyira jól passzol. Nagy Boginak az angyali, kedves hangja. Hozom már is a rád.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.